0: folyosó kapta, a negyedik pedig a várott szülős egykori temetőjében állítandó emlékfal felállítása lett. A részvételi költségvetés programja ezzel nem zárult le. Következik a személyes szavazási szakasz, amely azoknak a nagyváradiaknak is lehetőséget ad, akik nem voksoltak online. Ezért a Városháza ügyfélfogadó termében egy urnát helyeztek ki, ahol szavazólapokat is biztosítanak. A személyes szavazásra a város különböző negyedeiben szervezett találkozókon is lehetőség lesz. Finnország, Izland és Dánia foglalják el az első három helyet a világ legboldogabb országainak rangsorában. Meglepetésszerűen egy háborúban álló állam bejutott a top 10-be, miközben Románia a 34. helyen végzett. A rangsor meglepetése a 8. helyen tűnik fel, amelyet Izrael foglal el. Meglepőnek tűnhet, figyelembe véve, hogy az ország háborúban áll. A jelentés ugyanakkor nem azt méri, hogyan érzik magukat az emberek egy adott pillanatban, hanem azt, hogy miként értékelik az életüket összességében. Az országok közötti különbségek értelmezéséhez a kutatók olyan tényezőket is figyelembe vesznek, mint az egyfőre jutó bruttó hazai termék, az egészségben eltöltött várható élettartam, a társadalmi támogatottság, a saját döntések meghozatalának szabadsága, a nagylelkűség és a korrupció érzékelése.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Plusz

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A jó hírt közölt a pénzügyminiszter azok számára, akik nyugdíjemelésben reménykednek. Ezrével szűntek meg a kereskedelemmel, járműszereléssel és építkezéssel foglalkozó cégek. Nem fogynak az okostelefonok. Világszerte 11%-kal estek az eladások. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Már jövő év elejétől emelkedhetnek a nyugdíjak, jelentette ki Alexandru Nazare, ügyvivő pénzügyminiszter. A tárcavezető, aki a leendő kormányban ugyanezt a tisztséget töltheti be, parlamenti meghallgatása után jelentette be a jó hírt. Nazare kijelentette, a nyugdíjak indexálása már a jövő év első hónapjától megvalósítható, de óvatosnak kell lenni, és a jövő évi költségvetési tervezeten kell alapulnia. Arra a kérdése, miszerint garantálható-e, hogy jövőre nem emelkednek az adók, Nazare kijelentette, erről a 2027-es költségvetés kidolgozásakor lehet érdemben beszélni. Hozzátette, hogy a jövő évi büdzsé 2026-hoz képest jelentős többletterhelésnek lesz kitéve, ezért a részleteiről valamennyi párttal egyeztetni kell. Ugyanakkor hangsúlyozta, jelenleg nem számolnak az ÁFA 2027-es emelésével. Közel 53 ezer vállalkozást töröltek az év első 7 hónapjában a romániai cégjegyzékből. 3,5%-kal többet, mint 2025 azonos időszakában. Derül ki az Országos Cégnyilvántartási Hivatal adataiból. A legtöbb céget Bukarestben törölték. Tevékenységi terület szerinti bontásban a legtöbbjük kereskedelemmel, járműjavítással, építkezésekkel, tudományos és műszaki tevékenységgel, illetve szállítmányozással és raktározással foglalkozott. Bihar megyében 2217 vállalkozás zárta be végleg a kapuit, ami egy komoly 3%-os növekedést jelent az elmúlt évhez képest. Világszerte 11%-kal kevesebb okostelefont vásároltak idén, mint 2025 azonos időszakában. Derül ki egy globális gazdasági tanácsadó cég tanulmányából. A kereslet csökkenésének fő oka a termékek drágulása. Főleg az olcsónak számító és a középkategóriás telefonok ára nőtt. Ugyanakkor a cégek árpolitikája között is voltak különbségek. A drágulás annak a következménye, hogy a világpiacon nagyon nagy a kereslet a memória csippek iránt. Ezért a gyártók emelték az árakat, amit a telefongyártók többsége áthárított a vásárlókra. A piaci adatok azt mutatják, hogy ez az üzletpolitika megbosszulta magát. Az elemzők arra számítanak, hogy a harmadik és a negyedik negyedévben tovább csökkennek az eladások. Éves szinten a globális piac további zsugorodását jósolják.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre kisebb lakások épülnek Romániában, miközben az ingatlanárak emelkednek. Ellenben a komfortszintre és a felszereltségre jelentős hangsúlyt helyeznek a vásárlók. Mostantól szigorúbb uniós szabályok vonatkoznak arra, hogy mit állíthatnak a cégek termékeik és működésük környezeti hatásáról. Aggasztó jelentés látott napvilágot Romániáról. A 18 és 24 év közötti hazai fiatalok 23%-a nem dolgozik és nem is tanul. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egyre kisebb lakások épülnek Romániában, miközben az ingatlanárak emelkednek. Írja a Profit.ro. 2023 és 2026 között országosan átlagban 5%-kal csökkent az eladásra kínált új építésű lakások hasznos alapterülete. Miközben a lakások kisebbek lettek, az árak gyors ütemben emelkedtek. Ez némileg ellensúlyozza, hogy az új építésű ingatlanok egyre komfortosabbak. 2023-ban az új lakások mindössze 46%-ában volt padlófűtés, idén azonban ez az arány már közel 80%. A felszereltségük is jobb, mint korábban. A légkondicionáló szinte már alapnak számít. A luxus iránt is nőtt az igény. Az új lakások 16%-a ugyanis olyan épületegyüttesben található, amelyhez úszómedence tartozik. A hangsúly a lakhatási minőségre került. Az új projektek a méretet jobb ergonómiával, a számlákat csökkentő magasabb energetikai hatékonysággal, modern felszereltséggel és a közösségi terekre fektetett hangsúlyjal kompenzálják. Mostantól szigorúbb uniós szabályok vonatkoznak arra, hogy mit állíthatnak a cégek termékeik és működésük környezeti hatásáról. A zöld vagy környezetbarát jelzőt csak akkor használhatják, amennyiben azt bizonyítani tudják. Ha pedig jövőbeli környezetvédelmi vállalást tesznek, konkrét célokat és nyilvános tervet is fel kell mutatniuk. Az új előírás nem helyettesíti a biotanúsítást, és a biojelzés sem jelent mindenre kiterjedő garanciát. A cégek persze továbbra is beszélhetnek termékeik valós környezeti előnyeiről, de állításaikat igazolniuk kell. Ha például csak a csomagolás egy része újra hasznosított, nem nevezhetik az egész terméket környezetbarátnak. Az olyan jelzőkhöz, mint a zöld vagy a környezetbarát, elismert környezeti teljesítményt kell igazolniuk. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet jelentése szerint a 18 és 24 év közötti romániai fiatalok csaknem egynegyede nem áll alkalmazásban, és semmilyen oktatásban vagy szakképzésben nem vesz részt. Ez a mutató jelentősen meghaladja az OECD országok átlagát, ahol a legfeljebb 24 éves felnőttek mindössze 14%-a tartozik ebbe a kategóriába. A foglalkoztatásból és a képzésből kimaradó fiatalok komoly szakpolitikai aggodalomra adnak okot, mivel az ebben a korban megtapasztalt tartós inaktivitás hosszantartó negatív hatással lehet a későbbi szociális és gazdasági életútra. A dokumentum arra is rávilágít, hogy az oktatási végzettség szinte történelmi csúcsot ért el, mivel egyre többen szereznek felsőfokú képesítést. Mindezek ellenére Romániában a diplomások aránya elmarad a nemzetközi átlagtól. Mindössze 19%-ot tesz ki, még a középfokú végzettségűeké eléri az 56%-ot.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egy hetelet jósolnak a klimatológusok, és októberben is jöhet még hőhullám. Lezárult a nagyváradi részvételi költségvetés 2026-os programjának online szavazási szakasza. A Románia nincs az első 30-ban a világ legboldogabb országainak rangsorában. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ezen a télen a sarki örvény és az El Niño jelenség is befolyásolhatja az időjárás alakulását Európában. Az első előrejelzések arra utalnak, hogy a tél első fele Európa nagy részén enyhébb lehet és csapadékos. Mindezek előtt viszont az októberi hónap is hozhat még meglepően meleget. A középtávú előrejelzések európai központjának adatai szerint a tél első fele enyhébb lehet Európa nagy részén. Közép-Európában pedig a megszokottnál több csapadék várható. Az átlag feletti csapadékmennyiség jó hír az aszállyal küzdő régiókban élőknek. A klimatológusok ugyanakkor azt is hihangsúlyozzák, hogy még túl korai végleges következtetéseket levonni a következő hónapok időjárásáról. Lezárult a nagyváradi részvételi költségvetés 2026-os programjának online szavazási szakasza. A 39 benevezett projektre 3363 voks érkezett. A legtöbb szavazatot a zöld területek kialakítását és bővítését célzó kezdeményezések kapták. Az online szavazási szakaszban a legtöbb voksot a Pecepatak menti zöld folyosó kialakítására benyújtott projekt kapta. A második helyen végzett az Onestilor utcai zöld folyosó megújítása. A harmadik legtöbb szavazatot a Júliumáni utcára tervezett 100 fából álló új zöld folyosó kapta. A negyedik pedig a Várhadszőlős egykori temetőjében állítandó emlékfal felállítása lett. A részvételi költségvetés programja ezzel nem zárult le. Következik a személyes szavazási szakasz, amely azoknak a nagyváradiaknak is lehetőséget ad, akik nem voksoltak online. Ezért a Városháza ügyfélfogadó termében egy urnát helyeztek ki, ahol szavazólapokat is biztosítanak. A személyes szavazásra a város különböző negyedeiben szervezett találkozókon is lehetőség lesz. Finnország, Izland és Dánia foglalják el az első három helyet a világ legboldogabb országainak rangsorában. Meglepetésszerűen egy háborúban álló állam bejutott a top 10-be, miközben Románia a 34. helyen végzett. A rangsor meglepetése a 8. helyen tűnik fel, amelyet Izrael foglal el. Meglepőnek tűnhet, figyelembe véve, hogy az ország háborúban áll. A jelentés ugyanakkor nem azt méri, hogyan érzik magukat az emberek egy adott pillanatban, hanem azt, hogy miként értékelik az életüket összességében. Az országok közötti különbségek értelmezéséhez a kutatók olyan tényezőket is figyelembe vesznek, mint az egyfőre jutó bruttó hazai termék, az egészségben eltöltött várható élettartam, a társadalmi támogatottság, a saját döntések meghozatalának szabadsága, a nagy lelkűség és a korrupció érzékelése.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt mindenkinek, 6 óra 4 perc van, ami ezúttal is a kezdete Várad Egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztőjének, a Reggeli Plusznak. A mikrofonnál most is Hosszú Zsanyi, mint minden egyes hétköznap, természetesen ma is 7 óra 30-ig várlak titeket szólóban, itt a 89,6-on a PlusFM.ro oldalon, valamint a PlusFM-es applikációnkon keresztül is. Október 1-én csütörtökön, szóval induljon egy újabb nap, újabb kihívásokkal és kérdésekkel, bizony-bizony sok érdekességre számíthattok ma is, úgyhogy érdemes most is velem tartani.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Bye bye, vagy inkább jó reggelt Nagyvárad, ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, és hát úgy tűnik, hogy a nyártól sem kell még elbúcsúznunk. Hiába lett a mai nappal egy újabb őszi hónap, az október, az időjárás az továbbra is nyárias. Igaz, jelenleg kicsit hűvösebb van, csupán 10-11 fok körül mérhetünk, de a napi maximum most is abszolút nyáriasan fog alakulni. 24-25 fok körül lesz majd a maximum hőmérséklet. Enyhe légmozgás mellett is persze fronthatás sem terheli továbbra sem a szervezetünket, és csapadék sem lesz annak köszönhetően, hogy egész nap gyönyörű szép napsütéses időben lesz részünk. Ezekben a percekben egyébként még nincs túl nagy forgalom a város és a megye útjain, persze ha nektek van tudomásotok arra, hogy lenne valahol valamilyen közlekedés nehezítő tényező, akkor azt szívesen veszem. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, és persze üzenhettek a Messengeren is, szóval hívjatok, írjatok! Amelyik egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig szállítom a továbbiakban is nektek a legfontosabb infókat.
1: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

És persze nekünk is, és mindenkinek, bár nem tudom, hogy attól mennyire lehetünk boldogok, hogy október hónapban léptünk a mai nappal, úgyhogy hamarosan kezdődik az őszi takarítási akció Nagyváradon. Október 5-e és 30-a között szervezik ezt a kampányt Nagyvárad önkormányzata Rare West köztisztasági szolgáltatóval együttműködésében. A program keretében a nagyváradiak ingyenesen megszabadulhatnak az ősszel felgyülemlő növényi hulladéktól, a lehullott falevelektől és a levágott ágaktól. A Rare West munkatársai a közterületekről is összegyűjtik a faleveleket, ugyanakkor a lakók és a lakóközösségek is kitehetik az ingatlanok udvarán, kertjében összegyűjtött zöld hulladékot a telek határra. A szolgáltató arra kéri a lakókat, hogy a leveleket átlátszó zsákokban helyezik, így elkerülhető, hogy a szél az útesre vagy a járdára fújja azokat. Az ágakat lehetőleg vágják kisebb darabokra is, kössék össze, hogy ne jelentsenek veszélyt a járókelőkre. A Rare West járművei hétfőtől péntekig az előre meghatározott szektorok szerint gyűjtik össze a növényi hulladékot. A munkát a főbb közlekedési útvonalakon kezdik, majd a fasorok, zöld területek, valamint a lakóközösségekhez és magánházakhoz tartozó közterületek következnek. A zöld hulladékot nem csak a kampány idején lehet ám leadni. A levelek, ágak, lenyílt fű, kisebb gajak, sövényesedék, illetve a kerti és szobanövények maradványai felaprítva a barna, biológiailag lebomló hulladék gyűjtésére szolgáló kukába kell kerüljenek. Emellett ezeket a hulladékokat ingyenesen le lehet adni a Rare West által működtetett két szelektív hulladékgyűjtő ponton is, a Turzó Sándor, illetve az Uzinelor utcában. Itt a 89,6-on pedig a továbbiakban is kapjátok tőlünk a titeket érintő legfontosabb infókat.

Ha tudjátok, hogy bezárnak a nagyváradi szabadtéri medencék, a hideg idő közeledtével a bérleteseknek és az igazolt sportolóknak is fedett medencére kell váltaniuk. A nagyváradi VSK közlése szerint a hideg idő közeledte miatt szeptember 30-án, azaz tegnap használhatták utoljára a vendégek a szabadtéri olimpiai medencét. A bérletesek a mai naptól a Ioan Alexandrescu olimpiai úszodában úszhatnak. Az olimpiai medencét kiürítik és felkészítik a téli időszakra. A szabadtéri műugró medencét is bezárják, ezt a helyi klubok igazolt sportolói és csapataik használhatták, akik a Fedett Hermann Scheer úszodában folytatják az edzéseket. Mi pedig folytatjuk akkor a reggeli adást a kellemes ébredésetek érdekében. Érkeznek a legjobb zenék, és persze a titeket érintő legfontosabb infók sem maradnak el a későbbiekben sem. I tried to beat you, but you're so hot that

Könnyű napot minden Váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és ha már hallgattok, akár hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Valamint a Facebookon is fent vagyunk Ám plusz FM nagyváradként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Hát Romániában egyre kisebb alapterületű új lakások épülnek, miközben az árak folyamatosan emelkednek. A kisebb lakásokat korszerű felszereltséggel és nagyobb komforttal próbálják ellensúlyozni. Egyre gyakoribb a padlófűtés és a légkondicionáló, de egyes lakóparkokban már úszómerence is, közösségi terek is helyet kapnak. Érdekelne is ennek kapcsán, hogy ti mit tartotok a legfontosabbnak egy lakás vásárlásánál vagy felújításnál? Vagy kérdezhetném azt is, hogy mit szeretnétek benne. Az, hogy a Nox mit szeretne, azt megtudhatjuk a következő percekben.

csak a legjobbak. Mindig. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: Jennifer Lopez és az Ain't It Funny, és hát akkor váltsunk mi is egy kicsit komolyabbra, mivel 7 óra van pontban. Petro Anita is érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, többek között szó lesz arról is, hogy kapott-e bizalmat a Móresán kormány. Ti biztosan kapjátok utána a legnagyobb slágereket, elsőként a One Republic 2022-es dalát.
1: Interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Nem kapott bizalmat a Móresán kormány. Első alkalommal nyílt meg az alkotmányos út az előrehozott parlamenti választások előtt. Bihar megyében is elkezdődött a forgalmi felmérés. Ennek során a rendőrök és a felmérést végző szakemberek egyes járművezetőket megállítanak, és arra kíváncsiak, honnan indult és hová tart, valamint mi az utazás célja. Uniós szinten a 15 és 29 év közötti fiatalok 27%-a él túl zsúfolt lakásban. A legmagasabb arányokat Románia, Lettország és Bulgária regisztrálta. Sziasztok, Petro Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A Siegfried Muresen által javasolt kormányról döntött tegnap délután a parlament. A beiktatásához legalább 233 szavazatra lett volna szükség, de a liberális politikus tervezett kabinetje mindössze 182 voksot kapott. Míg a PNL, az USZERE és az RMDS támogatta, addig a PSD és az AUR elutasította a Muresán kormányt. Első alkalommal nyílt meg az alkotmányos út az előrehozott parlamenti választások előtt. A törvényhozás felosztatásáról szóló végső döntés azonban Nikus Ordán államfő kezében van, aki kijelentette, hogy nem tartja ezt megoldásnak. Kelemen Hunor felszólalásában kijelentette, a társadalomnak már nincs több türelme a politikusokhoz, mivel 148 nap elteltével sem képesek egy teljes jogkörrel rendelkező kormányt beiktatni. Forgalmi felmérést végez a romániai országutakon és autópályákon az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társaság. Ennek során a rendőrök és a felmérést végző szakemberek egyes járművezetőket megállítanak, és elsősorban arra kíváncsiak, honnan indult és hová tart az adott jármű, valamint mi az utazás célja. Például munkavégzés, turizmus, hazautazás vagy szállítás. A vizsgálat által a hatóságok pontosabb képet szeretnének kapni a közúti forgalom alakulásáról és az utazási szokásokról. A felméréseket a statisztikai módszerekkel kijelölt útszakaszokon végzik, naponta 8 és 12, illetve 14 és 18 óra között. Az ütemterv szerint Bihar megyében október 7-én, október 21-én, október 28-án és november 4-én számíthatnak ilyen ellenőrzésekre az autósok. Uniós szinten a 15 és 29 év közötti fiatalok 27%-a él túl zsúfolt lakásban. A legmagasabb arányokat Románia, Lettország és Bulgária regisztrálta. Nálunk a fiatalok több mint 60%-a él ilyen körülmények között. Túl zsúfoltnak számít az a lakás, ahol három gyerek osztozik egy hálószobán, egy kamasz fiú és lány közös szobában alszik, vagy a szülők a nappaliban kénytelenek aludni. A romániai helyzet különös paradoxon, hogy miközben itt a legszűkösebbek a lakások, európai szinten nálunk a legmagasabb a tulajdonosok aránya. Az Eurostat adatai szerint a romániai lakosság 94%-a él saját tulajdonú otthonban. A hazai túlzsúfoltság azzal is összefügg, hogy nálunk a fiatalok viszonylag későn hagyják el a szülői otthont.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Többnyire tiszta lesz az ég volt a mai nap folyamán is, ennek megfelelően csapadékra biztosan nem kell számítani. Nyárias hőfokokra viszont továbbra is, igaz, jelenleg csak 10 fok környékén van a hőmérséklet. A napi maximum várhatóan most is olyan 24-25 fok körül alakul majd, enyhébb légmozgás mellett is. Fronthatás sem terheli ma sem a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM közlekedési információk.
0: November 1-ig az aluljáró építési projekt munkálatai miatt teljesen lezárták a Republics utcai szakaszát. A Körös Áruházról a 79A számú ingatlan térségéig. A lezárás a Múzeumló utcát is érinti, itt a Kanonok sor és a Republics utca közötti szakaszon nem lehet közlekedni jelenleg. A Nagyváradi Városháza arra kér benneteket, hogy tartsátok be az ideiglenes közlekedési jelzéseket, és a lezárások idején használjátok a kijelölt kerülő utakat.
1: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
0: Jó reggelt, Nagyvárad! A Reggeli Pluszt halljátok a mikrofonnál, Hosszú Sanyival. október 1-én csütörtökön, úgyhogy éljenek a névnapos Malvinok, a szülinaposok, az évfordulósok, örüljünk, ünnepeljünk, de közben azért dolgozzunk is egy kicsit. Ma arra vagyok kíváncsi, hogy ti mit tartotok a legfontosabbnak egy lakás vásárlásánál vagy felújításnál. Írjátok meg, léci, akár egy kommentben a Facebookos bejegyzésünkhöz, vagy SMS-ben, Viberen, WhatsAppon, de fel is hívhattok és el is mondhatjátok. Én pedig adom cserébe most is a szuper zenéket.
1: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

hamarosan el kellene otthonról indulni, de a munkaidő lejártával meg majd lehet menni esetleg focizni. Képzeljétek, 8 év után korszerűsítették a váradi ifjúsági sporttelepet, vagy ahogy többen ismeritek, a Lepesze pályát. A 4 szabadtéri pályán összesen mintegy 5500 négyzetméternyi füvet cserélnek le. Az új 50 mm-es borítás FIFA által hitelesített, így a munkálatok befejezése után a játékosok a korábbinál korszerűbb körülmények között futballozhatnak. A munkálatok 2 héttel ezelőtt kezdődtek, a régi borítás eltávolításával is várhatóan ezen a héten be is fejeződnek. A szabadtéri pályák mellett a világítási rendszer egy részét is kicserélik. A tervek szerint a munkálatok lezárását követően a jövő hét elején egy bemutató mérkőzéssel avatják újra a megújult pályákat. A korszerűsítés a 2 sátorral fedett pályát is érinti, az egyiknél már megerősítették az alapokat és a tartó szerkezetet, emellett új ponyvát is felszerelnek arra a pályára, amelynek fedését korábban egy vihar megrongálta. Mindkét fedett pályán új műfövet helyeznek el, az ezekhez kapcsolódó munkálatokat az október hónap folyamán fogják elvégezni. A beruházás összértéke mintegy 900 ezer lei, ebből kb. 500 ezeret fordítanak a 4 szabadtéri kispálya korszerűsítésére, míg a 2 felett pálya felújítására mintegy 400 ezeret szánnak. A megújult létesítményben a kispályás labdarúgó bajnokság is visszatér. A szervezők október 15-e körül szeretnék elindítani az új megyei sorozatot, amelyben amatőr, valamint cégeket és közintézményeket képviselő csapatok is indulhatnak. A nevezők számától függően több ligát alakítanak majd ki. A szervezők a csapatok jelentkezését a 0729 351 276-os telefonszámon várják. Én pedig a hozzászólásaitokat a műsorhoz. Kérdezzetek, küldjetek üzenetet, hívjatok bennünket, vagy kommenteljetek a Facebookon. Igen, mindez lehetséges itt a Plus FM-en. Köszi, hogy velünk indítják.

Így van, ciao adios, rég jó test, kész van az első aszfalt réteg Bihar püspökiben a Mörgelelő utcában, ahol teljesen felújítják az úttestet és az utca környezetét is. A beruházás részeként kiépítik a csapadékvízelvezetést, járdákat és ingatlan bejárókat alakítanak ki, korszerűsítik a közvilágítást, valamint zöld felületeket is létrehoznak, írja közleményében a nagyváradi polgármesteri hivatal. A tájékoztatásból kiderül, hogy a 238 méter hosszú utcában 6 méter széles lesz az úttest, a szükséges földmunkák és az út alapjának kialakítása után a kivitelező megkezdte az aszfaltozást és már le is telítette az első úgynevezett kötőréteget. Az utcában a csapadékvíz elvezetésére is új rendszer épül, a vizet víznyelőkön és keresztirányú folyókákon keresztül vezetik majd el. A munkálatok során járdákat és az ingatlanokhoz vezető bejárókat is kialakítják, a közvilágítást pedig ledes lámpatestekre cserélik, az utca mentén zöld felületeket is kialakítanak. Ezek mérete attól függ majd, hogy az egyes ingatlanok határai mekkora teret engednek. A Mörgelelő utca felújítása után újabb utcakorszerűsítések következnek Bihar püspökiben, áll a tájékoztatásban. A következő időszakban az Énulului, a Pelikánului és a Pavilio Ánele Csefere utcában is folytatódnak a munkálatok. A nagyváradi önkormányzat az év végéig további 4-5 utca korszerűsítését tervezi, a program pedig jövőre újabb utcákkal folytatódik, úgyhogy remélem hamarosan az én utcámra is sor kerül majd. Itt a Plus FM-en viszont a legnagyobb slágerekre egészen biztosan, a háttérben már fel is

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: A Banka Transilvánia bemutatja az Orádia Festivalt. Négy színpad a város szívében. Látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon Asaf Avidan. Velük együtt Andra, Smiley, Mira, Poszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett. Lenyűgöző utcai előadások. Fénysó a Sebeskörösön. Drónsó és tűzijáték. Orádia Festival. Október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Orádia szervezi. További részletek az oradiafestival.ro oldalon.
3: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
4: Felújítást tervezel? Október 1 és november 30-a között vásárolj legalább 300 leértékben Sika és Adeplus termékeket a Dedeman áruházban, a dedeman.ro oldalon vagy a Dedeman alkalmazásban, és vásárláskor használd fel az ügyfélkódodat. Automatikusan részt veszel a Légy a felújítás mestere kampányban, és akár 3000 leértékű Dedeman ajándékkártyát is nyerhetsz. Sika és Adeplus, a felújítás megbízható partnerei. Részletek a dedeman.ro.
5: A dolgok nem maguktól történnek meg. Te váltod őket valóra. Beszéljünk nyíltan a kihívásokról, az inspirációról és a cselekvésről az üzleti életben. Várunk október 8-án reggel 8 órától az Artemis Letóban a Be Inspired, Make It Happen, Powered by Raiffeisen Bank konferenciára, amelyet a Be Leader Egyesület és a doingbusiness.ro szervez. Építs kapcsolatot sikeres vállalkozókkal, CEO-kkal és csúcsvezetőkkel. Regisztrálj most a b-inspired.ro oldalon. A részvétel ingyenes.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Nem kapott bizalmat a Muresán kormány. Első alkalommal nyílt meg az alkotmányos út az előrehozott parlamenti választások előtt. Bihar megyében is elkezdődött a forgalmi felmérés. Ennek során a rendőrök és a felmérést végző szakemberek egyes járművezetőket megállítanak, és arra kíváncsiak, honnan indult és hová tart, valamint mi az utazás célja. Uniós szinten a 15 és 29 év közötti fiatalok 27%-a él túl zsúfolt lakásban. A legmagasabb arányokat Románia, Lettország és Bulgária regisztrálta. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A Siegfried Muresan által javasolt kormányról döntött tegnap délután a parlament. A beiktatásához legalább 233 szavazatra lett volna szükség, de a liberális politikus tervezett kabinetje mindössze 182 voksot kapott. Míg a PNL, az USZR és az RMDS támogatta, addig a PSD és az AUR elutasította a Muresan kormányt. Első alkalommal nyílt meg az alkotmányos út az előrehozott parlamenti választások előtt. A törvényhozás felosztatásáról szóló végső döntés azonban Nikus Ordán államfő kezében van, aki kijelentette, hogy nem tartja ezt megoldásnak. Kelemen Hunor felszólalásában kijelentette, a társadalomnak már nincs több türelme a politikusokhoz, mivel 148 nap elteltével sem képesek egy teljes jogkörrel rendelkező kormányt beiktatni. Forgalmi felmérést végez a romániai országutakon és autópályákon az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társaság. Ennek során a rendőrök és a felmérést végző szakemberek egyes járművezetőket megállítanak, és elsősorban arra kíváncsiak, honnan indult és hová tart az adott jármű, valamint mi az utazás célja. Például munkavégzés, turizmus, hazautazás vagy szállítás. A vizsgálat által a hatóságok pontosabb képet szeretnének kapni a közúti forgalom alakulásáról és az utazási szokásokról. A felméréseket a statisztikai módszerekkel kijelölt útszakaszokon végzik, naponta 8 és 12, illetve 14 és 18 óra között. Az ütemterv szerint Bihar megyében október 7-én, október 21-én, október 28-án és november 4-én számíthatnak ilyen ellenőrzésekre az autósok. Uniós szinten a 15 és 29 év közötti fiatalok 27%-a él túl zsúfolt lakásban. A legmagasabb arányokat Románia, Lettország és Bulgária regisztrálta. Nálunk a fiatalok több mint 60%-a él ilyen körülmények között. Túl zsúfoltnak számít az a lakás, ahol három gyerek osztozik egy hálószobán, egy kamasz fiú és lány közös szobában alszik, vagy a szülők a nappaliban kénytelenek aludni. A romániai helyzet különös paradoxon, ahogy miközben itt a legszűkösebbek a lakások, európai szinten nálunk a legmagasabb a tulajdonosok aránya. Az Eurostat adatai szerint a romániai lakosság 94%-a él saját tulajdonú otthonban. A hazai túlzsúfoltság azzal is összefügg, hogy nálunk a fiatalok viszonylag későn hagyják el a szülői otthont.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
7: Többnyire tiszta lesz az ég volt a mai nap folyamán is, ennek megfelelően csapadékra biztosan nem kell számítani, nyárias hőfokokra viszont továbbra is, igaz, jelenleg csak 10 fok környékén van a hőmérséklet, a napi maximum várhatóan most is olyan 24-25 fok körül alakul majd, enyhébb légmozgás mellett is, fronthatás sem terheli ma sem a szervezetünket.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
7: Október 4-ig lezárták a 190-es megyei út, ez ugye a Matei Korvin folytatása Bors irányába, és az 1-es országutat összekötő utat. A korlátozás alól kivételt képez a Komau telephelyéhez vezető szakasz, illetve az 1-es országút felől azoknak a cégeknek a járművei is behajthatnak, amelyek közvetlenül a körforgalom közelében a vasúti átjáró előtt működnek. A korlátozás idején az 5 tonnánál kisebb megengedett ösztömegű járművek a 190-es megyei út Bors 1-es országút útvonalon közlekedhetnek, az 5 tonnánál nehezebb járművek számára pedig a 190-es megyei út Biharpüspöki 19-es országúti körforgalom Nagyszántói út DX16-os körgyűrű 1-es országúti körforgalom útvonalat jelölték ki, és természetesen ugyanezt az útvonalat kell használniuk az ellenkező irányban közlekedőknek is.
0: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
7: Igen, ez az a pillanat, amikor már párosban folytatjuk. Hello mindenkinek, ez itt a Reggeli Plusz Szegedi Máriával.
9: És Hosszú Sanyival, szép jó reggelt kívánok én is mindenkinek. 9.30-ig együtt látunk el benneteket hasznos infókkal, klassz programajánlókkal és persze szuper slágerekkel.
7: Most pedig ellátogatunk még Bostonba is, köszönhetően Stella Leftinek.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: Könnyű napot minden Váradinak és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, de nem csak hallgatni tudtok, hanem hozzászólni is az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22.
1: SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22.
0: Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon és az Instagramon is, plusz FM nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalakon kommentelni is. Ezen a csütörtöki reggelen is egy roppant érdekes témát boncolgatunk.
1: Bizony, Romániában egyre kisebb alapterületű új lakások épülnek pluszosok, miközben az árak folyamatosan emelkednek. A kisebb lakásokat korszerűbb felszereltséggel és nagyobb komforttal próbálják ellensúlyozni. Egyre gyakoribb ugyanis a padlófűtés és a légkondicionáló, de egyes lakóparkokban már úszómedence és közösségi terek is helyet kapnak. Érdekelne is bennünket, hogy ti mit tartotok a legfontosabbnak egy lakás vásárlásánál, vagy esetleg felújításánál.
0: No, hát ehhez várjuk akkor tőletek a hozzászólásokat, mi pedig addig is ellátunk benneteket a titeket érintő legfontosabb infókkal.
2: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amiben nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Üdv mindenkinek a Reggeli Plusz mikrofonjainál Szegény Mária
1: és Hosszú Sanyi,
0: akik ma arra kíváncsiak, hogy ti mit tartotok a legfontosabbnak egy lakás vásárlásánál vagy felújításánál.
1: Szabó László azt írta nekünk, hogy mivel egy házvásárlás általában hosszú távú befektetés, több szempontot is figyelembe kell venni. Hány személyes a család, mennyire világos, víz, villany, infrastruktúra, bevásárlóhely közelsége, iskola, óvoda. Kollár Tímea is hozzászólt a napi témánkhoz, azt írta, hogy legfontosabb a pénz. Ami még a felújításhoz kell, az a lakás, ami egyeseknek nincs, beleértve engem is. Tímea nem vagy egyedül vele.
0: Sajnálatos.
1: Szitingbúr is hozzászólt, azt írta, hogy meg kell feleljen a kor követelményeinek. A művilág az emberekkel együtt fejlődik. Lassan 20 éve, hogy a 20. századi házat felújítottam, akkor azt mondtam, max 10 év, hogy 21. századi szintre hozzam. Végül az öregeknek volt igazuk, egy ház sosem készül el. A 20. században itt keleten egyszerű házak épültek, vagyis csak az alap, a falak és éppen a tetőszerkezetet hagytam meg. Ennyi erővel újat lehetne építeni. Sok 10 000 euró elérni a 21. századi szintet. Végül csak a hőszigetelés a legfontosabb, nyáron tartsa a hűvöset, télen a meleget. Aztán a ház kényelmi funkciói, automata kapu, klimatizált garázs, meg ilyenek. Lassan egy leszálló teraszt is kell építeni, mert itt a drónok ideje, az utakon csak a teherfuvarozás marad, minden más repülni fog pár év múlva.
0: És a teherfuvarozás miért nem? Már akkor ennyi erővel az is repülhetne, nem?
1: Sanyi, nagyon éles ma az eszen. Nagyon, nagyon vág.
0: Ja, köszi.
1: Ez jó kérdés egyébként.
0: Hát, ha valaki tudja, akkor majd válaszolja meg.
1: Magyar János is hozzászólt, azt írta, hogy a lakásoknál a legfontosabb a szomszédok kiléte. Lehet a lakás bármennyire felszerelt, ha a szomszédod az istállóban nevelkedett, vagy a zárt osztályból engedték ki. A társasházakban élés alapfeltétele, hogy tudjunk viselkedni. Egy-két kutyakergető lakó megkeseríti a többiek életét.
0: Az biztos.
1: Szabó Erzsébet pedig azt írta, hogy legyen pénz, és akkor mindent lehet.
0: Igen, ez mennyire igaz. Hát köszönjük szépen a hozzászólásokat. A viszonzás természetesen most sem marad.

0: Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Gyere a Márgot Optikban, Nagyváradi, Margitai vagy Székelyhídi üzletünkbe, ahol ingyenes optometriai szemvizsgálattal vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálattal állunk rendelkezésedre. Új szemüveg vásárlása esetén 30% kedvezményt kapsz a szemüveg keretekre és minden típusú lencsére, amit BTSTAR kártyával akár 10 havi részletre is fizethetsz. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márgot Optik. Lásd tisztán a világot!
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 720 ml-es Dove tusfürdőgél 15 lej 99 bani, a 250 ml-es Airwick illatosítópatron 9 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulói út 10A alatt. Nagyváradon vagy a környéken építkezel, felújítasz? Válaszd a természetes követ, ami egy életre szól. Négyzetméterenként már 110 lejtől. Lépcső, ablakpárkány, padló, konyhapult valószínűleg a legjobb áron. Itt a főszezon, a készlet rohamosan fogy, az árak pedig csak a mostani tételre érvényesek. Egyre több magyar választ minket. Köszönjük a bizalmat. Gyere el hozzánk Leskösségbe, Bihar megyébe, vagy keresd minket a Facebookon. Marmorex Magyarország.
4: Szupeko. Alacsony árak, rövid reklámok. Október 7-ig az 500 g-os Donkáfé Selected őrölt kávéára 29,99 bani. Valamint a csont nélküli sertéslapocka kilója mindössze 14,90 bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta. Szupeko.
5: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
6: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Nem kapott bizalmat a Muresán kormány. Első alkalommal nyílt meg az alkotmányos út az előrehozott parlamenti választások előtt. Bihar megyében is elkezdődött a forgalmi felmérés. Ennek során a rendőrök és a felmérést végző szakemberek egyes járművezetőket megállítanak, és arra kíváncsiak, honnan indult és hová tart, valamint mi az utazás célja. Uniós szinten a 15 és 29 év közötti fiatalok 27%-a él túl zsúfolt lakásban. A legmagasabb arányokat Románia, Lettország és Bulgária regisztrálta. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A Siegfried Muresan által javasolt kormányról döntött tegnap délután a parlament. A beiktatásához legalább 233 szavazatra lett volna szükség, de a liberális politikus tervezett kabinetje mindössze 182 voksot kapott. Míg a PNL, az USZERE és az RMDS támogatta, addig a PSD és az AUR elutasította a Muresan kormányt. Első alkalommal nyílt meg az alkotmányos út az előrehozott parlamenti választások előtt. A törvényhozás felosztatásáról szóló végső döntés azonban Nikus Ordán államfő kezében van, aki kijelentette, hogy nem tart ezt megoldásnak. Kelemen Hunor felszólalásában kijelentette, a társadalomnak már nincs több türelme a politikusokhoz, mivel 148 nap elteltével sem képesek egy teljes jogkörrel rendelkező kormányt beiktatni. Forgalmi felmérést végez a romániai országutakon és autópályákon az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társaság. Ennek során a rendőrök és a felmérést végző szakemberek egyes járművezetőket megállítanak, és elsősorban arra kíváncsiak, honnan indult és hová tart az adott jármű, valamint mi az utazás célja. Például munkavégzés, turizmus, hazautazás vagy szállítás. A vizsgálat által a hatóságok pontosabb képet szeretnének kapni a közúti forgalom alakulásáról és az utazási szokásokról. A felméréseket a statisztikai módszerekkel kijelölt útszakaszokon végzik, naponta 8 és 12, illetve 14 és 18 óra között. Az ütemterv szerint Bihar megyében október 7-én, október 21-én, október 28-án és november 4-én számíthatnak ilyen ellenőrzésekre az autósok. Uniós szinten a 15 és 29 év közötti fiatalok 27%-a él túl zsúfolt lakásban. A legmagasabb arányokat Románia, Lettország és Bulgária regisztrálta. Nálunk a fiatalok több mint 60%-a él ilyen körülmények között. Túl zsúfoltnak számít az a lakás, ahol három gyerek osztozik egy hálószobán, egy kamasz fiú és lány közös szobában alszik, vagy a szülők a nappaliban kénytelenek aludni. A romániai helyzet különös paradoxon, hogy miközben itt a legszűkösebbek a lakások, európai szinten nálunk a legmagasabb a tulajdonosok aránya. Az Eurostat Eurostat adatai szerint a romániai lakosság 94%-a él saját tulajdonú otthonban. A hazai túlzsúfoltság azzal is összefügg, hogy nálunk a fiatalok viszonylag későn hagyják el a szülői otthont.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
8: Többnyire tiszta lesz az ég volt a mai nap folyamán is, ennek megfelelően csapadékra biztosan nem kell számítani, nyárias hőfokokra viszont továbbra is, igaz, jelenleg csak 10 fok környékén van a hőmérséklet, a napi maximum várhatóan most is olyan 24-25 fok körül alakul majd, enyhébb légmozgás mellett is, fronthatás sem terheli ma sem a szervezetünket.
9: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
10: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
11: Változásra kell számítaniuk azoknak az autósoknak, akik a Stefán Csámári úton közlekednek. A Teodor Nes utcai kereszteződésben ugyanis ideiglenes körforgalmat alakítottak ki. Az új forgalmi rend bevezetése érdekében a kereszteződésben megszüntették a jelzőlámpás forgalomirányítást. A Nagyváradi Önkormányzat tájékoztatása szerint az intézkedés célja, hogy az iskolakezdéssel megnövekedő forgalom mellett is gördülékenyebb legyen a közlekedés a környéken. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
8: Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Tartsatok velünk egészen 9:30-ig a stúdióban Szegedi Mária.
11: És Hosszú Sanyi, október 1-e pluszosok csütörtök, Isten éltes a névnapos Malvin nevű hallgatóinkat, és persze a születésnaposoknak is minden szépet és jót kívánunk, legyen csodaszép napotok. Ma egyébként arra vagyunk kíváncsiak Sanyival, hogy ti mit tartotok a legfontosabbnak egy lakás vásárlásánál, vagy esetek felújításánál.
8: Írjatok meg, léci, de hívhattok, és el is mondhatjátok akár szóban is, vagy kommenteljetek, mi pedig adjuk hozzá a legjobb zenéket, olyanokat, mint a most érkező Szakács Gergő sláger.
1: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
12: A fél három, kopog a hajnal, a fejembe merülve.

0: Luther McNeil és tőle a Perfect Love, és hát ugye ez is egy tökéletes pillanat, amikor már ugye 8 óra 11 perc van, suli, ovi kipipálva, így a szülők többsége már javában nyomja a melót, és persze mi sem lassítunk, a stúdióban a fókusz és az energia a plafonon, pacsi mindenkinek, aki most jön velünk, és kitartást, ha épp a volán mögött kaptok agyvérzést a csúcsforgalomban. Ez itt a reggeli plusz a plusz FM-en, a mikrofonok mögött Szegedi Mária.
1: És Hosszú Sanyi. Bízunk benne, hogy lassan magatok mögött hagyjátok a reggeli kaputkodást, és senki nem kap agyvérzést. Sanyival még egy új ideig veletek leszünk. Jövünk Nagyváradi és környékbeli hasznos információkkal, programajánlókkal, és ha úton vagytok, érdemes velünk maradni, hiszen folyamatosan figyeljük a fontosabb útvonalakat és csomópontokat, és szólunk, ha valahol változik a helyzet. De a ti segítségetekre is számítunk, ha valami érdekeset, fontosat, vagy éppen szokatlan tapasztaltok, értesítsetek bennünket róla. Telefonon a 0359 17 22 22-es számon értek el, üzenetet pedig a 0734 17 22 22-es számra küldhettek SMS-ben, WhatsApp-on vagy Viberen. A Plusz FM-et pedig megtaláljátok Facebookon és Instagramon is,
0: ahol amúgy megtaláljátok a napi témáinkat is, és persze megtaláljátok nálunk a titeket érintő legfontosabb infókat is, azokkal érkezünk hamarosan, úgyhogy maradjatok velünk! Hey!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

0: reggelt Nagyváradi is környéke, a Reggeli Plusz mikrofonjainál Szegedi Mária.
1: És Hosszú Sanyi.
0: Hát megnézzük, mi vár ránk ma a városban is, a környékén, milyen programok lesznek, mire érdemes figyelni útközben is. Természetesen várjuk a hívásaitokat, üzeneteiteket, ha kérdésetek vagy információtok lenne.
1: Most viszont mi hozunk nektek információt. Két zöldmezős beruházás eredményeként Európai Uniós támogatással új bentlakást és menzaépületet avattak szerda délelőtt a Nagyváradi Egyetem központi kampuszának területén. A finanszírozást az Országos Helyreállítási Alapból biztosították 27,5 millió leértékben. A négyszintes épületben 153 ágy található, minden helyiség saját mosdóval van felszerelve. A szobák többsége kétágyas, csupán három közülük háromágyas. Az ingatlan közel nulla energiaigényű, napelemekkel van ellátva, és minden szoba saját mennyezetfűtés és hűtésrendszerrel, valamint külső redőnnyel van felszerelve. Ugyanakkor vannak erkéllyel rendelkező és enélküli helyiségek. Van mosdó, konyha, olvasóterem és internet hozzáférés is. A belső dizájnt is igyekeztek vonzóvá tenni a hallgatók számára, a helyek kiosztásánál pedig elsőbséget élveznek a hátrányos szociális helyzetben lévők. Az étkezde 380 helyen rendelkezik, amelyek közül 150 a teraszon található. Egyelőre azonban a hallgatók nem használhatják, mert még be kell szerezni néhány engedélyt ehhez. Ugyanakkor folyamatban van egy 800 férőhelyes kollégiumnak az építése, így ha ez is elkészül jövő májusig, akkor már 1900 férőhely fog majd a kezdeményezettek rendelkezésére állni, miközben az igénylők száma általában meghaladja a 2000-et. Elkezdődött az oktatás is a Nagyváradi Egyetemen, úgyhogy sikeres tanévet kívánunk a hallgatóknak, tanároknak és minden érintettnek.
0: És persze küldjük nekik a legjobb zenéket.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
2: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lealapú és 2,5% az euro alapú betétekre. Nyisd most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euro-euro lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbenta már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhellyel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók, szakértelem, bizalom.
4: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100 g-os Milka táblás csoki, 4 lej 79 bani, a 3,3%-os 300 g-os Napolakt kefír, 3 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulói út 10A alatt.
5: A dolgok nem maguktól történnek meg. Te váltod őket valóra. Beszéljünk nyíltan a kihívásokról, az inspirációról és a cselekvésről az üzleti életben. Várunk október 8-án reggel 8 órától az Artemis Letóban a Be Inspired, Make It Happen, Powered by Raiffeisen Bank konferenciára, amelyet a Be Leader Egyesület és a doingbusiness.ro szervez. Építs kapcsolatot sikeres vállalkozókkal, CEO-kkal és csúcsvezetőkkel. Regisztrálj most a be-inspired.ro oldalon. A részvétel ingyenes.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
8: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
9: Új fejezetéhez érkezett a bankközi referencia kamatláb körüli botrány, a versenytanács elküldte a megbírságolt bankoknak a döntés indoklását. Csökken a különbség a megyék között a vásárlóerő tekintetében, Bihar megye a középmezőnybe sodródott. Akár 6 évnyi egészséges életet is elvehet tőlünk a magány és a társas elszigeteltség. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Új fejezetéhez érkezett a bankközi referencia kamatláb körüli botrány, a versenytanács elküldte a megbírságolt bankoknak a döntés indoklását. A pénzintézeteknek 30 napjuk van a döntés bírósági megtámadására. Mindez jelentős változásokat hozhat a bankközi piacon, az űrzavar viszont sokáig velünk maradhat, mivel a biztosra vehető pereskedés várhatóan elnyúlik. Több év is eltelhet, amíg eldől, megkárosították-e az ügyfeleket, és ha igen, azok számíthatnak-e jóvátételre. A versenytanács még 2022 végén előre be nem jelentett ellenőrzéseket indított a bankoknál, hogy bizonyítékokat gyűjtsön a robor megállapításában résztvevő pénzintézetek esetleges összehangolt magatartására. Átvizsgálták a pénzintézetek vezetőinek és kereskedőinek számítógépeit és telefonjait, megnyitva az e-maileket, valamint a WhatsApp üzeneteket. Egy évtizeddel ezelőtt a megyék felében legalább 20%-kal maradt el a vásárlóerő az országos átlagtól. A Nielsen IQ piackutató cég szerint tavaly már csak 3 megye, Potosán, Gyurgyu és Vaszlui tartozott ebbe a kategóriába. A vásárlóerő Bukarestben a legnagyobb. A fővárosi lakosoknak tavaly átlagban 22.676 euró állt rendelkezésükre különféle kiadások és megtakarítások céljára. Mindössze 2 olyan megye van, ahol a vásárlóerő 120%-kal nagyobb az országos értéknél, Kolozs és Temes megye. A 112%-os kategória már népesebb, ide Brassó, Szeben, Ilfov és némileg meglepő módon Hunyad tartozik. A 104%-os középkategóriába 10 megyét sorol a Nielsen IQ, köztük Marost, Bihart, Fehért és Aradot. A székelyföldi megyék a 96%-os kategóriába tartoznak. Akár 6 évnyi egészséges életet is elvehet tőlünk a magány és a társas elszigeteltség, derül ki egy több mint 270 ezer felnőtt adatait elemző kutatásból. A vizsgálat szerint a jelenség különösen a mentális egészségre van hatással. Társas elszigeteltségről akkor beszélünk, ha valakinek kevés kapcsolata és társas interakciója van, míg a magány egy szubjektív érzés, az ember úgy érzi, hogy nem kapcsolódik megfelelően a környezetéhez. A nőknél a magány szorosabban kapcsolódik a mentális egészség romlásához, míg a férfiaknál a társas elszigeteltség mutat erősebb összefüggést a mentális egészség. közösséggel. A férfiaknál emellett nagyobb annak valószínűsége, hogy egyszerre tapasztalják meg a magányt és a társas elszigeteltséget. A nemek közötti különbségek egyik lehetséges magyarázata az, hogy a férfiak és a nők eltérő módon keresnek társas támogatást. A férfiak inkább a személyes jelenlétre és a gyakori társas kapcsolatokra támaszkodhatnak, míg a nők számára nagyobb jelentősége lehet az érzelmi támogatásnak.
8: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Többnyire tiszta lesz az ég volt a mai nap folyamán is, ennek megfelelően csapadékra biztosan nem kell számítani, nyárias hőfokokra viszont továbbra is, igaz, jelenleg csak 10 fok környékén van a hőmérséklet, a napi maximum várhatóan most is olyan 24-25 fok körül alakul majd, enyhébb légmozgás mellett is, fronthatás sem terheli ma sem a szervezetünket.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
10: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
8: Plusz FM. Közlekedési információk.
11: November 1-ig az aluljáró építési munkálatok miatt teljesen lezárták a Republicsi utca egy szakaszát, a Körösáruháztól a 79 A-számú ingatlan térségéig. A lezárás a Muzeulúj utcát is érinti. Itt a Kanonok sor és a Republicsi utca közötti szakaszon nem lehet jelenleg közlekedni. Tartsátok be az ideiglenes közlekedési jelzéseket, és használjátok a kijelölt kerülő utakat. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
8: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
0: Hozzuk továbbra is a legjobb zenéket, és persze a legérdekesebb tudivalókat.
11: Most viszont zenélünk, érkezik Teddy Swims 2026-os nagyslágere a Mr. Novitól.
8: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz, a Plusz FM-en.

0: 42-kor kívánunk könnyű napot minden Váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket. És ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22,
1: SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22.
0: Aztán jelen vagyunk természetesen az Instán és a Facebookon is, Plusz FM nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalakon kommentelni is.
1: Bizony, pluszosok, Romániában egyre kisebb alapterületű új lakások épülnek, miközben az árak ugye folyamatosan emelkednek. A kisebb lakásokat korszerűbb felszereltséggel és nagyobb komforttal próbálják ellensúlyozni. Egyre gyakoribb a padlófűtés és a légkondicionáló, de egyes lakóparkokban már úszómedence és közösségi terek is helyet kapnak. Ezért érdekelne is bennünket, hogy ti mit tartotok a legfontosabbnak egy lakás vásárlásánál vagy felújításánál.
0: Ez a kérdéshez tudtok akkor már hozzászólni egészen az adásunk végéig, de addig is érkeznek nektek.
2: A legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: reggelt, Nagyvárad! Ez itt még mindig a reggeli, plusz a mikrofonoknál egészen 9.30-ig Máriával és Sanyival, akik ma arra kíváncsiak, hogy ti mit tartotok a legfontosabbnak egy lakás vásárlásánál, vagy felújításánál.
1: Nagy Sándor azt írta nekünk a Plusz FM Nagyvárad Facebook oldalára, hogy szerintem a legfontosabb, hogy törekedj az önellátásra. Saját energiaforrás, napelem, esetleg spékelve egy generátorral és víz. Ha ez a kettő megvan, a többi csak részletkérdés. Amíg van áramod, megy a hűtés, fűtés, és amíg van vized, nem függsz a szolgáltatótól, sőt, nem vagy kitéve egy esetleges fertőzésnek, amelyek a vízvezetékeken nagyon könnyen terjeszthetőek. Tekintettel arra, hogy Európa sisak nélkül rohan egy háború felé, szerintem ez a legfontosabb. Mi öregek meg voltunk katonák és kaptunk kiképzést, hála Ceausescu-nak. Sajnos a mai fiatalok azt hiszik, hogy a háború játék, és ha meglőttek, nyomsz egy reset gombot. Szóval, ha már lakás, akkor elsődleges szempont a függetlenség a szolgáltatóktól. Nagy Norbert is hozzászólt a napi témánkhoz, azt írta nekünk, hogy nekem igazából nincs egy fontossági sorrendem, mivel beléptem a párba, és ígértek nekem egy lakást, bármivel megelégszek.
0: Persze. Yeah.
1: Horváth Roland is hozzászólt, azt írta, hogy a vásárláshoz legfontosabb a pénz, a felújításhoz pedig a lakás.
0: Nagy igazság. Nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, a viszonzás persze, most sem marad.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a százas kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
2: Gyere a Margot Optikba, nagyváradi margitai vagy székelyhídi üzletünkbe, ahol ingyenes optometriai szemvizsgálattal vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálattal állunk rendelkezésedre. Új szemüveg vásárlása esetén 30% kedvezményt kapsz a szemüveg keretekre és minden típusú lencsére, amit Betestar kártyával akár 10 havi részletre is fizethetsz. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Margot Optik, lásd tisztán a világot!
4: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
5: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. Állj meg.ro. Az RMDS csalás megelőző kampánya.
0: FM-en, interneten és mobilon
1: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
0: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Új fejezetéhez érkezett a bankközi referencia kamatláb körüli botrány. A versenytanács elküldte a megbírságolt bankoknak a döntés indoklását. Csökken a különbség a megyék között a vásárlóerő tekintetében, Bihar megye a középmezőnybe sodródott. Akár 6 évnyi egészséges életet is elvehet tőlünk a magány és a társas elszigeteltség. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Új fejezetéhez érkezett a bankközi referencia kamatláb körüli botrány. A versenytanács elküldte a megbírságolt bankoknak a döntés indoklását. A pénzintézeteknek 30 napjuk van a döntés bírósági megtámadására. Mindez jelentős változásokat hozhat a bankközi piacon, az űrzavar viszont sokáig velünk maradhat, mivel a biztosra vehető pereskedés várhatóan elnyúlik. Több év is eltelhet, amíg eldől, megkárosították-e az ügyfeleket, és ha igen, azok számíthatnak-e jóvátételre. A versenytanács még 2022 végén előre be nem jelentett ellenőrzéseket indított a bankoknál, hogy bizonyítékokat gyűjtsön a robor megállapításában résztvevő pénzintézetek esetleges összehangolt magatartására. Átvizsgálták a pénzintézetek vezetőinek és kereskedőinek számítógépeit és telefonjait, megnyitva az e-maileket, valamint a WhatsApp üzeneteket. Egy évtizeddel ezelőtt a megyék felében legalább 20%-kal maradt el a vásárlóerő az országos átlagtól. A Nielsen IQ piackutató cég szerint tavaly már csak 3 megye, Botosan, Giurgiu és Vaslui tartozott ebbe a kategóriába. A vásárlóerő Bukarestben a legnagyobb. A fővárosi lakosoknak tavaly átlagban 22.676 euró állt rendelkezésükre különféle kiadások és megtakarítások céljára. Mindössze 2 olyan megye van, ahol a vásárlóerő 120%-kal nagyobb az országos értéknél, Kolozs és Temes megye. A 112%-os kategória már népesebb, ide Brassó, Szeben, Ilfov és némileg meglepő módon Hunyad tartozik. A 104%-os középkategóriába 10 megyét sorol a Nielsen IQ, köztük Marost, Bihart, Fehért és Aradot. A székelyföldi megyék a 96%-os kategóriába tartoznak. Akár 6 évnyi egészséges életet is elvehet tőlünk a magány és a társas elszigeteltség, derül ki egy több mint 270 ezer felnőtt adatait elemző kutatásból. A vizsgálat szerint a jelenség különösen a mentális egészségre van hatással. Társas elszigeteltségről akkor beszélünk, ha valakinek kevés kapcsolata és társas interakciója van, míg a magány egy szubjektív érzés, az ember úgy érzi, hogy nem kapcsolódik megfelelően a környezetéhez. A nőknél a magány szorosabban kapcsolódik a mentális egészség romlásához, míg a férfiaknál a társas elszigeteltség mutat erősebb összefüggést a mentális egészség. közösséggel. A férfiaknál emellett nagyobb annak valószínűsége, hogy egyszerre tapasztalják meg a magányt és a társas elszigeteltséget. A nemek közötti különbségek egyik lehetséges magyarázata az, hogy a férfiak és a nők eltérő módon keresnek társas támogatást. A férfiak inkább a személyes jelenlétre és a gyakori társas kapcsolatokra támaszkodhatnak, míg a nők számára nagyobb jelentősége lehet az érzelmi támogatásnak.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Tovább folytatódik a kellemes vénasszonyok nyara, így októberben is. A mai nap folyamán 25-26 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 6-7 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján a hétvégén is hasonló értékeket mérhetünk majd, csapadék nem várható.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz közlekedési információk.
7: Lezárták a Stefáncsermári Sugárút, Verzi és Szöntül Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsermári Sugárút és a Szöntül Ladislau utcák kereszteződésében. Emellett a Lakó-Rossz utcából balra is ki lehet most fordulni a Stefáncsermári Sugárútra. Jó utat és sok türelmet mindenkinek!
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
7: Bizony, ez mind a Reggeli Plusz. Hello Nagyvárad, a mikrofonoknál Szegedi Mária.
6: És persze Hosszú Sándor, és hát bele is vágunk a Reggeli Plusz utolsó közös órájába így együtt, hiszen egészen 9.30-ig várunk titeket a legfontosabb tudnivalókkal és klasslágerekkel.
7: És akkor Mária ígéretének megfelelően érkezze most a Don't Leave, Accent, Széra és Misha Miller közös előadásában.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

0: Mi pedig adjuk természetesen a titeket érintő legfontosabb infókat, mert 9 óra 12 perckor még pörög a Reggeli Plusz Szegedi Máriával.
1: És Hosszús Annyival.
0: Hát hozzuk, hogy hol számíthatok tolódásra, mi történik a városban és a környéken.
1: Bizony, pluszosok, a Bihar megyei tanács több mint 47,5 millió lei Európai Uniós támogatást nyert el olyan munkagépek beszerzésére, amelyekkel megtisztíthatják a megyei utak mentét, karbantarthatják az árkokat, felújíthatják az útborkolati jeleket, valamint elvégezhetik a hóeltakarítást. Szóval itt már nincs mentség. Egyelőre azonban nem dőlt el, hogy az új gépeket ki fogja működtetni, a megyei önkormányzat saját vállalata, vagy azok a cégek, amelyek közbeszerzési eljárás keretében kapják meg az utak karbantartásának feladatát. A Bihar megyei tanács új munkaképekkel és felszerelésekkel bővíti járműparkját, hogy hatékonyabban végezhesse a fennhatósága alá tartozó több mint 1000 kilométernyi megyei út karbantartását.
0: Mi pedig a továbbiakban is szállítjuk nektek a titeket érintő legfontosabb információkat.
2: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel!

0: az agyváron úgy tűnik felébredt, mi is reméljük, ti is, ha nem, akkor segítünk, ez itt a Plusz FM reggeli ébresztője Szegedi Máriával.
1: És Hosszús Annyival.
0: Hogy tudjátok, mi történik ma a városban, mi vár rátok a környéken, és hogy legyen kivel együtt indulni ezen a reggelen.
1: Most programajánlóval érkeztünk, nem is akármilyennel. Jótékonysági könyvvásárt tart a Könyvmentők Egyesület Igorért, amelyen román, magyar és idegen nyelvű könyvekből egyaránt válogathattok. A könyvek természetesen újak és szép állapotúak, de nem csak könyvekkel készülnek nektek. Lesznek kézműves dolgok is, apró és nagyobb munkák, amelyek szívvel, lélekkel készültek. Ezen a jótékonysági könyvásáron minden vásárlással annak az Igor nevű 7 éves kisfiúnak az ügyét segítitek, aki örökletes genetikai rendellenességgel és súlyos autizmussal küzd. Minden egyes elvitt könyv, minden kézműves darab és minden támogatás egy újabb kis lépés a gyógyulása felé. Várnak tehát mindenkit október 3-án és 4-én 15 és 20 óra között Nagyváradon, a Peszkörösöly utca 22 szám alatt található a Laksori klubban.
0: Tegyetek meg mindent annak érdekében, hogy jobbá tehessétek a napját ennek a kisfiúnak. Ez meg itt egy nap a ti életetekből, érkezik a One Day in Your Life Anastasia előadásában.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 60 kapszulás Persil 41 lej 99 bani, az 1,17 kg-os bónusz mosópor 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. A Plusz FM hírszolgálat.
3: Új fejezetéhez érkezett a bankközi referencia kamatláb körüli botrány. A versenytanács elküldte a megbírságolt bankoknak a döntés indoklását. Csökken a különbség a megyék között a vásárlóerő tekintetében, Bihar megye a középmezőnybe sodródott. Akár 6 évnyi egészséges életet is elvehet tőlünk a magány és a társas elszigeteltség. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Új fejezetéhez érkezett a bankközi referencia kamatláb körüli botrány. A versenytanács elküldte a megbírságolt bankoknak a döntés indoklását. A pénzintézeteknek 30 napjuk van a döntés bírósági megtámadására. Mindez jelentős változásokat hozhat a bankközi piacon, az űrzavar viszont sokáig velünk maradhat, mivel a biztosra vehető pereskedés várhatóan elnyúlik. Több év is eltelhet, amíg eldől, megkárosították-e az ügyfeleket, és ha igen, azok számíthatnak-e jóvátételre. A versenytanács még 2022 végén előrebe nem jelentett ellenőrzéseket indított a bankoknál, hogy bizonyítékokat gyűjtsön a robor megállapításában résztvevő pénzintézetek esetleges összehangolt magatartására. Átvizsgálták a pénzintézetek vezetőinek és kereskedőinek számítógépeit és telefonjait, megnyitva az e-maileket, valamint a WhatsApp üzeneteket. Egy évtizeddel ezelőtt a megyék felében legalább 20%-kal maradt el a vásárlóerő az országos átlaktól. A Nielsen IQ piackutató cég szerint tavaly már csak 3 megye, Botoşan, Giurgiu és Vaslui tartozott ebbe a kategóriába. A vásárlóerő Bukarestben a legnagyobb. A fővárosi lakosoknak tavaly átlagban 22.676 euró állt rendelkezésükre különféle kiadások és megtakarítások céljára. Mindössze 2 olyan megye van, ahol a vásárlóerő 120%-kal nagyobb az országos értéknél, Kolozs és Temes megye. A 112%-os kategória már népesebb, ide Brassó, Szeben, Ilfov és némileg meglepő módon Hunyad tartozik. A 104%-os középkategóriába 10 megyét sorol a Nielsen IQ, köztük Marost, Bihart, Fehért és Aradot. A székelyföldi megyék a 96%-os kategóriába tartoznak. Akár 6 évnyi egészséges életet is elvehet tőlünk a magány és a társas elszigeteltség, derül ki egy több mint 270 ezer felnőtt adatait elemző kutatásból. A vizsgálat szerint a jelenség különösen a mentális egészségre van hatással. Társas elszigeteltségről akkor beszélünk, ha valakinek kevés kapcsolata és társas interakciója van, míg a magány egy szubjektív érzés, az ember úgy érzi, hogy nem kapcsolódik megfelelően a környezetéhez. A nőknél a magány szorosabban kapcsolódik a mentális egészség romlásához, míg a férfiaknál a társas elszigeteltség mutat erősebb összefüggést a mentális egészség. A férfiaknál emellett nagyobb annak valószínűsége, hogy egyszerre tapasztalják meg a magányt és a társas elszigeteltséget. A nemek közötti különbségek egyik lehetséges magyarázata az, hogy a férfiak és a nők eltérő módon keresnek társas támogatást. A férfiak inkább a személyes jelenlétre és a gyakori társas kapcsolatokra támaszkodhatnak, míg a nők számára nagyobb jelentősége lehet az érzelmi támogatásnak.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
4: Tovább folytatódik a kellemes vénasszonyok nyara, így októberben is. A mai nap folyamán 25-26 Celsius fokot mérhetünk, a legmelegebb órákban éjszakára pedig 6-7 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján a hétvégén is hasonló értékeket mérhetünk majd, csapadék nem várható.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
1: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz közlekedési információk.
6: Infrastruktúrális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzinelor út egy szakaszán. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak a forgalmi sávuk elzárására. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet, így jelző lámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás 4-5 percig is eltart, úgyhogy sok türelmet az arra közlekedőknek is, persze, ha tehetitek, inkább kerüljetek.
0: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
6: Na, ennyi volt már a Reggeli Plusz Máriával és Sanyi valaki közül most. Sanyi elbúcsúzik. Én mentem is, viszont ti feltétlenül maradjatok, mert a Plusz FM-en természetesen folytatódik a Reggeli Plusz Máriával. Holnap pedig megint 6 órakor ébresztelek majd benneteket, úgyhogy tartsatok velünk a hét utolsó munkanapján is, de addig is kitartást és szép napot, mert persze jó rádiózást is kívánok.
4: Sanyi, tehát elengedjük, én viszont itt vagyok veletek 11 óráig a Reggeli Pluszban, érkezem helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és persze a ti hozzászólásaitokkal is. Maradjatok velem, most viszont zenélünk tovább. Jó utat és kellemes rádiózást kívánok mindenkinek!
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon! Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en!

9 óra 43 perc, hello, Nagyváradi a környékbeliek, szeretettel köszöntelek benneteket, a reggeli plusz 11 óráig itt van veletek. Kérdésetek, információtok van, bátran hívjatok, írjatok üzenetet, vezetékes számunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Szóljatok hozzá napi témánkhoz, a Plusz FM Nagyvárad Facebook oldalán ezt megtaláljátok. Arra vagyunk ma kíváncsiak Sanyival, hogy ti mit tartotok a legfontosabbnak egy lakás vásárlásánál vagy felújításánál, ugyanis Romániában egyre kisebb alapterületű új lakások épülnek, miközben az árak ugye folyamatosan emelkednek. A kisebb lakásokat korszerű felszereltséggel és nagyobb komforttal próbálják ellensúlyozni, egyre gyakoribb a paddófűtés és a légkondicionáló, de egyes lakóparkokban már úszómedence és közösségi terek is helyet kapnak. Írjatok, üzenjetek, kommenteljetek. A Plusz FM reggeli adása pedig folytatódik, nem csak a legnagyobb slágerekkel, hanem a benneteket érintő leghasznosabb információkkal is.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz.

0: Nagyváradi a környékbeliek a reggeli plusznál elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor a ti üzeneteiteket, ti kommentjeiteket vesszük elő. A Plusz FM Nagyvárad Facebook oldalára napi témánkhoz érkeztek kommentek, ezek közül csemegézek most. Azt kérdeztük tőletek Sanyival, hogy ti mit tartotok a legfontosabbnak egy lakás vásárlásánál vagy felújításánál. Szolár Gyöngyi azt írta nekünk, hogy 50 éve vette a férjem a lakást, fizettem bele az előleget, ami elég sok volt, és a többi részleteit együtt fizettük sok éven keresztül. Kicsi lakás volt, 50 négyzetméteres, amiben négyen laktunk, de boldogak voltunk benne. Ha kis fizetésű munkások voltunk, örültünk ennek is. Nagyon nem kell lux, hogy boldog legyél. Pontosan így van. Domagdi Magdolna is hozzászólt a napi témánkhoz, azt írta, hogy minden a pénzen múlik. Ha nekem lenne annyi, akkor se vennék tánctermeket. A kényelem a fontos és a megközelíthetőség. Óvi iskola, vásárláshoz közel legyen, és azt hiszem ennyi. Valójában így is úgy is a pénz a mérvadó. Pont az, ami a legkevesebb. Szász Roland pedig azt írta nekünk, hogy hely per zóna. Utilitások legyenek bevezetve, illetve azért kertnek s állatoknak legyen terület, mert sosem lehet tudni, mit hoz a jövő. Köszönjük szépen a kommenteket, továbbra is várjuk ezeket, én pedig cserébe ellátlak benneteket helyi és környékbeli infókkal is, persze a Plusz FM legnagyobb slágereivel.
1: Jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Nem kapott bizalmat a Muresán kormány. Első alkalommal nyílt meg az alkotmányos út az előrehozott parlamenti választások előtt. Bihar megyében is elkezdődött a forgalmi felmérés. Ennek során a rendőrök és a felmérést végző szakemberek egyes járművezetőket megállítanak, és arra kíváncsiak, honnan indult és hová tart, valamint mi az utazás célja. Uniós szinten a 15 és 29 év közötti fiatalok 27%-a él túl zsúfolt lakásban. A legmagasabb arányokat Románia, Lettország és Bulgária regisztrálta. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A Siegfried Muresan által javasolt kormányról döntött tegnap délután a parlament. A beiktatásához legalább 233 szavazatra lett volna szükség, de a liberális politikus tervezett kabinetje mindössze 182 voksot kapott. Míg a PNL, az USZERE és az RMDS támogatta, addig a PSD és az AUR elutasította a Muresan kormányt. Első alkalommal nyílt meg az alkotmányos út az előrehozott parlamenti választások előtt. A törvényhozás felosztatásáról szóló végső döntés azonban Nikus Ordán államfő kezében van, aki kijelentette, hogy nem tartja ezt megoldásnak. Kelemen Hunor felszólalásában kijelentette, a társadalomnak már nincs több türelme a politikusokhoz, mivel 148 nap elteltével sem képesek egy teljes jogkörrel rendelkező kormányt beiktatni. Forgalmi felmérést végez a romániai országutakon és autópályákon az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társaság. Ennek során a rendőrök és a felmérést végző szakemberek egyes járművezetőket megállítanak, és elsősorban arra kíváncsiak, honnan indult és hová tart az adott jármű, valamint mi az utazás célja. Például munkavégzés, turizmus, hazautazás vagy szállítás. A vizsgálat által a hatóságok pontosabb képet szeretnének kapni a közúti forgalom alakulásáról és az utazási szokásokról. A felméréseket a statisztikai módszerekkel kijelölt útszakaszokon végzik, naponta 8 és 12, illetve 14 és 18 óra között. Az ütemterv szerint Bihar megyében október 7-én, október 21-én, október 28-án és november 4-én számíthatnak ilyen ellenőrzésekre az autósok. Uniós szinten a 15 és 29 év közötti fiatalok 27%-a él túl zsúfolt lakásban. A legmagasabb arányokat Románia, Lettország és Bulgária regisztrálta. Nálunk a fiatalok több mint 60%-a él ilyen körülmények között. Túl zsúfoltnak számít az a lakás, ahol három gyerek osztozik egy hálószobán, egy kamasz fiú és lány közös szobában alszik, vagy a szülők a nappaliban kénytelenek aludni. A romániai helyzet különös paradoxon, ahogy miközben itt a legszűkösebbek a lakások, európai szinten nálunk a legmagasabb a tulajdonosok aránya. Az Eurostat adatai szerint a romániai lakosság 94%-a él saját tulajdonú otthonban. A hazai túlzsúfoltság azzal is összefügg, hogy nálunk a fiatalok viszonylag későn hagyják el a szülői otthont.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Tovább folytatódik a kellemes vénasszonyok nyara, így októberben is. A mai nap folyamán 25-26 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 6-7 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján a hétvégén is hasonló értékeket mérhetünk majd, csapadék nem várható.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz közlekedési információk.
2: Jó, ha tudjátok, hogy október 4-ig lezárták a forgalmat a 190-es megyei út és az egyes országutat összekötő utat, ez ugye ami a Máté Korvin folytatása a Bors irányába. A korlátozás alól kivételt képez a Komau telephelyéhez vezető szakasz. Az egyes országút felől is teljesen lezárták erre az összekötő útra vezető kijáratot a körforgalomnál. Továbbra is behajthatnak azonban azoknak a cégeknek a járművei, amelyek közvetlenül a kijárat közelében a vasúti átjáró előtt működnek. A korlátozás idején az 5 tonnánál kisebb megengedett ösztömegű járművek a 190-es megyei út, Bors, egyes országút útvonalon kerülhetnek. Az 5 tonnánál nehezebb járművek számára a 190-es megyei út, Bihar-Püspöki 19-es országúti körforgalom, Nagyszántói út, DX16, egyes országúti körforgalom útvonalat jelölték ki. Ugyanezt az útvonalat kell használniuk az ellenkező irányban közlekedőknek is.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: 10 óra múlt 4 perccel, Nagyváradi, a környékbeliek, nagy szeretettel köszöntelek benneteket, ha most csatlakoztatok, a 89,6-on a Reggeli Pluszt halljátok. Egészen 11 óráig itt vagyok veletek, elkísérlek benneteket helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és persze klasslágerekkel. A folytatásban például érkezik a Nox és a 100-szor remix című slágerük, előtte pedig itt van Liam Payne és Rita Ora közöse, a For You. Jó utat és kellemes rádiózást kívánok mindenkinek!
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó.

Hogy telik a csütörtök délelőtt? Hello, hello, nagyváradiak, környékbeliek, Bihar megyeiek, meséljetek nekem, hogy vagytok. Mi újság veletek? Én pedig addig hozok nektek egy helyi információt. 8 év után korszerűsítették ugyanis a Váradi ifjúsági sporttelepet. A négy szabadtéri pályán összesen mintegy 5500 négyzetméternyi műfűet cserélnek le, így a munkálatok befejezése után a játékosok a korábbinál korszerűbb körülmények között futballozhatnak. A munkálatok két héttel ezelőtt kezdődtek a régi borítás eltávolítása, és várhatóan ezen a héten be is fejeződnek. A szabadtéri pályák mellett a világítási rendszer egy részét is kicserélik. A tervek szerint a munkálatok lezárását követően a jövő hét elején egy bemutató mérkőzéssel avatják újra a megújult pályákat. A korszerűsítés a két sátorral fedett pályát is érinti. Az egyiknél már megerősítették az alapokat és a tartószerkezetet, emellett új ponymát is felszerelnek arra a pályára, amelynek fedését korábban egy vihar megrongálta. Mindkét fedett pályán új műfűvet helyeznek el. Az ezekhez kapcsolódó munkálatokat októberben végzik el. A beruházás összértéke mindegy 900 ezer lei. Ebből körülbelül 500 ezeret fordítanak a négy szabadtéri kispálya korszerűsítésére, míg a két fedett pálya felújítására mintegy 400 ezeret szánnak. A megújult létesítményben a kispályás labdarúgó bajnokság is visszatér. A szervezők október 15 körül szeretnék elindítani az új megyei sorozatot, amelyben amatőr, valamint cégeket és közintézményeket képviselő csapatok is indulhatnak. A nevezők számától függően több ligát alakítanak ki. A szervezők a csapatok jelentkezését a 07-29-351-276-os telefonszámon várják. Úgyhogy hajrá, hajrá!

Klassz slágerek és a bennünket érintőleg hasznosabb információk itt a Reggeli Pluszban. Nagyváradi a környébeliek, ettől a hónaptól bezárnak a nagyváradi szabadtéri medencék. A hideg idő közeledtével a bérleteseknek és az igazolt sportolóknak is fedett medencére kell váltaniuk. A nagyváradi VSK közlése szerint a hideg idő közeledte miatt szeptember 30-án használhatták utoljára a vendégek a szabadtéri olimpiai medencét. A bérletesek október 1-től, tehát mától a Ioan Alexandrescu olimpiai oszodában úszhatnak. Az olimpiai medencét kiürítik és felkészítik a téli időszakra. Sőt, a szabadtéri műugró medencét is bezárják. Ezt a helyi klubok igazolt sportolói és csapataik használták, akik a fedett Herman úszodában folytatják az edzéseket. Mi pedig folytatjuk a benneteket érintőleg hasznosabb információkkal és persze jó zenékkel. A folytatásban például itt van Sia és az Unstoppable.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
3: Ati Kompresszorre. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorreshop.ro-ra további információkért.
4: Felújítást tervezel? Október 1 és november 30-a között vásárolj legalább 300 leértékben Sika és Adeplast termékeket a Dedeman áruházban, a dedeman.ro oldalon vagy a Dedeman alkalmazásban, és vásárláskor használd fel az ügyfélkódodat. Automatikusan részt veszel a Légy a felújítás mestere kampányban, és akár 3000 leértékű Dedeman ajándékkártyát is nyerhetsz. Sika és Adeplast, a felújítás megbízható partnerei. Részletek a dedeman.ro.
5: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Október 7-ig az 500 g-os Donká Félszelektet őrölt kávéára 29,99 bani, valamint a csont nélküli sertéslapocka kilója mindössze 14,90 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyváron, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Új fejezetéhez érkezett a bankközi referencia kamatláb körüli botrány. A versenytanács elküldte a megbírságolt bankoknak a döntés indoklását. Csökken a különbség a megyék között a vásárlóerő tekintetében, Bihar megye a középmezőnybe sodródott. Akár 6 évnyi egészséges életet is elvehet tőlünk a magány és a társas elszigeteltség. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Új fejezetéhez érkezett a bankközi referencia kamatláb körüli botrány. A versenytanács elküldte a megbírságolt bankoknak a döntés indoklását. A pénzintézeteknek 30 napjuk van a döntés bírósági megtámadására. Mindez jelentős változásokat hozhat a bankközi piacon, az űrzavar viszont sokáig velünk maradhat, mivel a biztosra vehető pereskedés várhatóan elnyúlik. Több év is eltelhet, amíg eldől, megkárosították-e az ügyfeleket, és ha igen, azok számíthatnak-e jóvátételre. A versenytanács még 2022 végén előre be nem jelentett ellenőrzéseket indított a bankoknál, hogy bizonyítékokat gyűjtsön a robor megállapításában résztvevő pénzintézetek esetleges összehangolt magatartására. Átvizsgálták a pénzintézetek vezetőinek és kereskedőinek számítógépeit és telefonjait, megnyitva az e-maileket, valamint a WhatsApp üzeneteket. Egy évtizeddel ezelőtt a megyék felében legalább 20%-kal maradt el a vásárlóerő az országos átlagtól. A Nielsen IQ piackutató cég szerint tavaly már csak 3 megye, Botosan, Giurgiu és Vaslui tartozott ebbe a kategóriába. A vásárlóerő Bukarestben a legnagyobb. A fővárosi lakosoknak tavaly átlagban 22.676 euró állt rendelkezésükre különféle kiadások és megtakarítások céljára. Mindössze 2 olyan megye van, ahol a vásárlóerő 120%-kal nagyobb az országos értéknél, Kolozs és Temes megye. A 112%-os kategória már népesebb, ide Brassó, Szeben, Ilfov és némileg meglepő módon Hunyad tartozik. A 104%-os középkategóriába 10 megyét sorol a Nielsen IQ, köztük Marost, Bihart, Fehért és Aradot. A székelyföldi megyék a 96%-os kategóriába tartoznak. Akár 6 évnyi egészséges életet is elvehet tőlünk a magány és a társas elszigeteltség, derül ki egy több mint 270 ezer felnőtt adatait elemző kutatásból. A vizsgálat szerint a jelenség különösen a mentális egészségre van hatással. Társas elszigeteltségről akkor beszélünk, ha valakinek kevés kapcsolata és társas interakciója van, míg a magány egy szubjektív érzés, az ember úgy érzi, hogy nem kapcsolódik megfelelően a környezetéhez. A nőknél a magány szorosabban kapcsolódik a mentális egészség romlásához, míg a férfiaknál a társas elszigeteltség mutat erősebb összefüggést a mentális egészség. feleséggel. A férfiaknál emellett nagyobb annak valószínűsége, hogy egyszerre tapasztalják meg a magányt és a társas elszigeteltséget. A nemek közötti különbségek egyik lehetséges magyarázata az, hogy a férfiak és a nők eltérő módon keresnek társas támogatást. A férfiak inkább a személyes jelenlétre és a gyakori társas kapcsolatokra támaszkodhatnak, míg a nők számára nagyobb jelentősége lehet az érzelmi támogatásnak.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Tovább folytatódik a kellemes vénasszonyok nyara, így októberben is. A mai nap folyamán 25-26 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 6-7 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján a hétvégén is hasonló értékeket mérhetünk majd, csapadék nem várható.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz közlekedési információk.
6: Forgalomkorlátozást vezettek be november 25-ig Nagyváradon, a Drágosvodó úton, a vasúti felüljáró környékén. A forgalom mindkét irányba egy sávon halad. A Szeleusolói utca felől Kolozsvár irányába haladó járművek a vasúti híd közelében egyetlen forgalmi sávon közlekedhetnek. A Kolozsvár felől a városközpont irányába tartó forgalmat pedig a Drágosvodó út felszabadult szemközti sávjába terelik. A korlátozásokat a vasúti infrastruktúra korszerűsítését célzó munkálatok miatt vezették be. Vezessetek óvatosan, jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
6: Ezúttal is a legnagyobb slágerekkel folytatjuk a Reggeli Pluszt. Itt is van Katy Perry és az idei slágere, a Watch It Burn.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

Ez volt Honey Beast és Paulina közöse a Tele a szívem. Hello, hello, nagyváradiak, környékbeliek, a reggeli pluszol nektek 11 óráig. Hoztam egy fontos infót a margitaiaknak, és nem csak nekik. Október 3-ától zajlik a margitai őszprogram sorozat a polgármesteri hivatal előtti téren, ami miatt a központ lezárásra került, így forgalomelterelésre kell számítani az arra közlekedőknek. A rendezvény sorozat egyébként olyan színes programokkal várja majd a kilátogatókat, mint például péntek esti nótármérés, DJ Project koncert, vagy a szombati nap folyamán megrendezésre kerülő Olá Gergő és Children of Distance koncertek, illetve a vasárnap is okot ad majd a bulizásra, például Kumu Márióval, de a három nap

Során lesznek még különböző családi és hagyományőrző programok, néptánc bemutatók és népzenei koncertek. Minden érdeklődőt szeretettel vár tehát október 3-ától 5-ig a Margitai Ősz programsorozat. És ne felejtjétek, ha arra közlekedtek, a Margita központjában forgalom elterelése kell számítani. Jó utat és jó rádiózást kívánok mindenkinek!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Kompetentus, baj nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

0: Nagyváradi a környékbeliek, 10 óra 57 perc, ez pedig azt jelenti, hogy a csütörtök reggeli plusz végéhez érkeztünk. Köszi, hogy itt voltatok velünk ma is. Ezt a jó szokásotokat ne felejtjétek, a reggeli plusz minden hétköznap reggel 6-tól 11 óraig szól nektek itt a 89,6-on. Helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és klassz slágerekkel látunk el benneteket. Tartsatok tehát velünk holnap is, a hét utolsó munkanapján. Most pedig Petru Anita érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Fogadjátok szeretettel, utána pedig folytatódnak a legnagyobb slágerek itt a pluszon. Majd érkezik Balog István Vilmos kollégám 12 órától, 3 órától pedig Keserű Tamás veszi át a stafétát. A Sláger Pluszban kísér haza benneteket a legszuperebb slágerekkel és klassz infókkal, programajánlókkal, érdekes témákkal, úgyhogy érdemes itt maradnotok a Plusz FM-en. További jó utat és kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, legyen csodaszép napotok. Sziasztok, a mikrofonnál Szegedi Máriát hallottátok.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100 g-os Milka 4 lej 49 bani, az 500 g-os Jakobs kávé 29 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt. Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pointez gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója. FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Egy nemrég megjelent elemzés szerint akad azért néhány munkakör, amely nélkülözhetetlen marad a mesterséges intelligencia korában is. Őszi takarítási kampányt szervez október 5-e és 30-a között Nagyvárad önkormányzata a RERVESZ köztisztasági szolgáltatóval együttműködésben. A magyar diákoknak kevesebb, mint a fele képzeli el Romániában a jövőjét. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egy nemrég megjelent elemzés azt vizsgálja, mely hivatások maradnak nélkülözhetetlenek az automatizáció korában, és melyek állnak a legnagyobb átalakulás előtt a mesterséges intelligencia térhódítása miatt. A szakértők egybehangzó véleménye szerint azok a szakmák a legkevésbé veszélyeztetettek, amelyek összetett döntéshozatalt, közvetlen emberi felelősségvállalást és bizalmi kapcsolatot igényelnek. Ide tartozik mindenek előtt.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. A Plusz FM hírszolgálat.
2: Egy nemrég megjelent elemzés szerint akad azért néhány munkakör, amely nélkülözhetetlen marad a mesterséges intelligencia korában is. Őszi takarítási kampányt szervez október 5-e és 30-a között Nagyvárad önkormányzata a RERVESZ köztisztasági szolgáltatóval együttműködésben. A magyar diákoknak kevesebb, mint a fele képzeli el Romániában a jövőjét. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egy nemrég megjelent elemzés azt vizsgálja, mely hivatások maradnak nélkülözhetetlenek az automatizáció korában, és melyek állnak a legnagyobb átalakulás előtt a mesterséges intelligencia térhódítása miatt. A szakértők egybehangzó véleménye szerint azok a szakmák a legkevésbé veszélyeztetettek, amelyek összetett döntéshozatalt, közvetlen emberi felelősségvállalást és bizalmi kapcsolatot igényelnek. Ide tartozik mindenek előtt a pedagógus pálya, de hasonló a helyzet az egészségügyben is. A jogi szakmában a legnagyobb változásokra a pályakezdő ügyvédek és jogi asszisztensek számíthatnak, mivel a jogi elemzés egy része mesterséges intelligenciával is elvégezhető, ugyanakkor az emberi szakértelemre továbbra is szükség lesz a bonyolultabb ügyekben. A hagyományos kétkezi szakmák szintén jól ellenállnak az automatizációnak, hiszen minden munkaterület más és más kihívásokat és gyors helyszíni döntéseket igényel. Őszi takarítási kampányt szervez október 5-e és 30-a között Nagyvárad önkormányzata a RERVESZ köztisztasági szolgáltatóval együttműködésben. A program keretében a nagyváradiak ingyenesen megszabadulhatnak az ősszel felgyülemlő növényi hulladéktól, a lehullott levelektől és a levágott ágaktól. A RERVESZ munkatársai a közterületekről is összegyűjtik a faleveleket, ugyanakkor a lakók és a lakóközösségek is kitehetik az ingatlanok udvarán összegyűjtött zöld hulladékot a telek határa. A szolgáltató arra kéri a lakókat, hogy a leveleket átlátszó zsákokban helyezzék ki, így elkerül lehető, hogy a szél az úttestre vagy a járdára fújja azokat. Az ágakat lehetőleg vágják kisebb darabokra, és úgy kössék össze azokat, hogy ne jelentsenek veszélyt a járókelőkre. A magyar diákoknak kevesebb, mint a fele képzeli el Romániában a jövőjét. Többek közt ez derült ki a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége által kezdeményezett, jól vagy tényleg elnevezésű országos állapotfelmérésből. Arra a kérdésre, hogy mennyire érzik magukat kimerültnek a diákok, az elégedettségi mutatók rendkívül aggasztó képet festenek. A kitöltők több mint egyharmada a legmagasabb elégedetlenségi szinten jelezte a kimerültséget. Amikor a stressz közvetlen kiváltó okait keresték, a válaszadók 35%-a a tanárok túl magas vagy elavult elvárásait jelölte meg első helyen. Ugyanakkor pozitív jel, hogy a diákok több mint 60%-a meg tud nevezni legalább egy-két olyan tanárt, akiről elmondható, hogy valóban odafigyel a diákok lelki állapotára is.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
3: A mai napon Nagyváradon és a térségben 23 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, éjjel pedig 9 fok körüli értékeket mérhetünk. A napsütést felhők szűrhetik, de csapadék nem valószínű, a szél viszont helyenként megélénkülhet. Fronthatás ugyanakkor nem terheli a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Margitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
3: No, hello mindenkinek, köszöntelek benneteket, vadonatúj hónap, vadonatúj energiákkal, viszont még ezt a hetet gyűrjük jelen pillanatban. 2026. október 1-e csütörtök, kispéntek van, egy lépéssel közelebb a hétvégéhez, ez pedig a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója. A mikrofonnál a következő 4 órában a műsorvezető, a szerkesztő, a házigazda Kessérű Tomi. Tartsatok velem, várlak benneteket, nem hagyok senkit sem unatkozni, rengeteg fontos helyi info, aktualitás van nálam, ezeket mi hozzuk nektek októberben is természetesen, és jönnek a témák is minden órában. Hát kérem szépen, a kutatók szerint megéri kávézni, erről lesz majd szó nem is olyan sokára. Az ital nem csak felébreszt, de jótékony hatással lehet a bél mikrobiomra is. Jövök a részletekkel hamarosan, tartsatok velem, most pedig ébresztő föl, már is jönnek a slágerek és a magyar kedvencek. Szuper napot, jó rádiózást nektek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Margit!

Csütörtökön a Sláger Plusz első óráját rögtön egy fontos infóval indítjuk. Lezárult a nagyváradi részvételi költségvetés 2026-os programjának online szavazása. A 39 projektre összesen 3363 voks érkezett. A legtöbb 348 szavazatot a Pecepatak menti zöld folyosó kialakítására benyújtott projekt kapta, amely azt javasolja, hogy ültessenek fákat a Vágóhíd, Traján Blázsovics utca és az Aradi út közötti szakaszon. Második lett az Onest Tilor utcai zöld folyosó megújítása 251-jel, harmadik pedig a Bőti Ödön utcára tervezett 100 fából álló zöld folyosó 239 voksal. A javaslatok között emellett emlékművek és köztéri alkotások, kerékpáros infrastruktúra, közlekedési és hulladékgazdálkodási megoldások, valamint szabadidős és sportlétesítmények is szerepelnek. A program most a személyes szavazási szakasszal folytatódik. Szeptember 28-ától a Városháza ügyfélfogadó termében, illetve a később meghirdetett lakónegyedi találkozókon is lehet voksolni. Egy személy legfeljebb 3 projektet választhat. Aztán az offline és az online szavazatokat a végén együtt összesítik, úgyhogy ti is szavazzatok. Köszönöm szépen a figyelmeteket, én meg közben voksolok a slágerekre és a magyar kedvencekre itt a Pluszon.

Kedves pluszosok, figyeljetek oda nagyon, legyetek résen, hiszen újra terjednek azok az adathalász SMS-ek, amelyekben a csalók közúti bírságra hivatkozva egy hamis fizetési oldalra irányítják a címzetteket. Egy nagyváradi felhasználó is kapott ilyen üzenetet, de mivel nincs autója, nyilván azonnal gyanút fogott. A link egy megtévesztő oldalra vezetett, ahol bármilyen rendszám megadására ugyanaz a bírság és sebesség túllépés jelent meg. A hozzászólások alapján mások is találkoztak hasonló SMS-ekkel, köztük olyanok is, akiknek nincs gépkocsijuk. A csalók nem csak bírságokra, hanem csomagkézbesítésre, banki ügyintézésre, vagy akár egy állítólagos új telefonszámra hivatkozva is próbálnak adatokat szerezni. A legfontosabb, hogy gyanús üzenetben ne kattintsunk a linkre, és ne adjunk meg banki vagy személyes adatokat. Ha ellenőrizni szeretnénk egy bírságot vagy hivatalos ügyet, azt mindig az intézmény hivatalos weboldalán vagy alkalmazásán keresztül tegyük. A helyesírási hibák, a sürgető hangnem, a szokatlan telefonszám és a gyanús internetcím mind-mind árulkodó jelek lehetnek. Ha pedig már esetleg mégis megadtuk a banki adatainkat, akkor azonnal értesítsük a bankot, és szükség esetén tiltsuk le a kártyát.

Yeah. No, már is előveszem nektek az óra témáját, ami a kávéval kapcsolatos, nem tudom, ti szoktatok-e kávézni. Én megmondom őszintén, igen, azért 2-3 lecsúszik egy nap, de hát úgy tűnik, hogy ez nem feltétlenül baj. A legújabb orvosi kutatások szerint ugyanis a mértékletes kávézás kifejezetten jót tesz a szervezetnek. A szakértők rámutattak, hogy a napi 2-3 csésze kávé nem csak a figyelmünket és a reakcióidőnket javítja, de a benne található antioxidánsoknak köszönhetően hosszú távon csökkentheti a kettes típusú cukorbetegség, valamint egyes szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát is. A mérték természetesen kulcsfontosságú. A táplálkozástudományi ajánlások alapján a napi maximum 400 mg koffein, ami körülbelül 3-4 csésze eszpresszónak felel meg, még teljesen biztonságos tartomány egy egészséges felnőtt számára. A szakemberek egyetlen dolgot tanácsolnak. Ha érzékenyebb a gyomrunk, vagy mondjuk hajlamosabbak vagyunk a szorongásra, az első feketét semmiképpen se éjgyomorra, hanem inkább pár falat reggeli után fogyasszuk el. És még egyszer mondom, tehát az arany középút a mértékletesség betartása nagyon fontos, nyilván nem szabad átesni a ló túloldalára, és aztán belelendülni és 8-10 kávét meginni egy napon, az már semmiképpen sem jó. De hát nyilvánvalóan, hogyha valaki meg tudja állni, illetve be tudja tartani az ezzel kapcsolatos szabályokat, akkor nem lesz baj, de nyilván az egészségre is érdemes odafigyelni, hogyha valaki mondjuk magas vérnyomással küzd, vagy bármi más egyéb problémája van, akkor ezek a szabályok is másként alakulnak. No, kedves egészségetekre egyébként, gyorsan dobjatok be egy kávét, én pedig mellé dobom a slágereket és a magyar kedvenceket itt a Plus FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

És kérem szépen, itt a Sláger Plusz első felvonásának a vége, de hát a rendes vége még bőven odébb van, úgyhogy ne aggódjatok, pánikra semmi ok, tartsatok velem, velünk. Mindjárt jön a folytatásban a mai nap aktuális és ügyeletes hírszerkesztője, Petru Anita, fogadjátok nagyon sok szeretettel. Természetesen aztán én is jövök vissza, és indítom nektek a második órát, hogy mivel, egy újabb jó dallal, amihez

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egy nemrég megjelent elemzés szerint akad azért néhány munkakör, amely nélkülözhetetlen marad a mesterséges intelligencia korában is. Őszi takarítási kampányt szervez október 5-e és 30-a között Nagyvárad önkormányzata a Rervesz köztisztasági szolgáltatóval együttműködésben. A magyar diákoknak kevesebb, mint a fele képzeli el Romániában a jövőjét. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egy nemrég megjelent elemzés azt vizsgálja, mely hivatások maradnak nélkülözhetetlenek az automatizáció korában, és melyek állnak a legnagyobb átalakulás előtt a mesterséges intelligencia térhódítása miatt. A szakértők egybehangzó véleménye szerint azok a szakmák a legkevésbé veszélyeztetettek, amelyek összetett döntéshozatalt, közvetlen emberi felelősségvállalást és bizalmi kapcsolatot igényelnek. Ide tartozik mindenek előtt a pedagógus pálya, de hasonló a helyzet az egészségügyben is. A jogi szakmában a legnagyobb változásokra a pályakezdő ügyvédek és jogi asszisztensek számíthatnak, mivel a jogi elemzés egy része mesterséges intelligenciával is elvégezhető, ugyanakkor az emberi szakértelemre továbbra is szükség lesz a bonyolultabb ügyekben. A hagyományos kétkezi szakmák szintén jól ellenállnak az automatizációnak, hiszen minden munkaterület más és más kihívásokat és gyors helyszíni döntéseket igényel. Őszi takarítási kampányt szervez október 5-e és 30-a között Nagyvárad önkormányzata a Rervesz köztisztasági szolgáltatóval együttműködésben. A program keretében a nagyváradiak ingyenesen megszabadulhatnak az ősszel felgyülemlő növényi hulladéktól, a lehullott levelektől és a levágott ágaktól. A Rervesz munkatársai a közterületekről is összegyűjtik a faleveleket, ugyanakkor a lakók és a lakóközösségek is kitehetik az ingatlanok udvarán összegyűjtött zöld hulladékot a telek határa. A szolgáltató arra kéri a lakókat, hogy a leveleket átlátszó zsákokban helyezzék ki, így elkerül hogy a szél az úttestre vagy a járdára fújja azokat. Az ágakat lehetőleg vágják kisebb darabokra, és úgy kössék össze azokat, hogy ne jelentsenek veszélyt a járókelőkre. A magyar diákoknak kevesebb, mint a fele képzeli el Romániában a jövőjét. Többek közt ez derült ki a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége által kezdeményezett, jól vagy tényleg elnevezésű országos állapotfelmérésből. Arra a kérdésre, hogy mennyire érzik magukat kimerültnek a diákok, az elégedettségi mutatók rendkívül aggasztó képet festenek. A kitöltők több mint egyharmada a legmagasabb elégedetlenségi szinten jelezte a kimerültséget. Amikor a stressz közvetlen kiváltó okait keresték, a válaszadók 35%-a a tanárok túl magas vagy elavult elvárásait jelölte meg első helyen. Ugyanakkor pozitív jel, hogy a diákok több mint 60%-a meg tud nevezni legalább egy-két olyan tanárt, akiről elmondható, hogy valóban odafigyel a diákok lelki állapotára is.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon Nagyváradon és a térségben 23 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, éjjel pedig 9 fok körüli értékeket mérhetünk. A napsütést felhők szűrhetik, de csapadék nem valószínű, a szél viszont helyenként megélénkülhet. Fronthatás ugyanakkor nem terheli a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: És most élőben Margitáról
5: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
0: magyar kedvencekkel.
2: 2026. október 1-e van, még egy picikét szokni kell azt, hogy egy vadonatúj hónap indult el, de hát benne vagyunk az őszben, illetve a Sláger Pluszban, hiszen ez már a második óra, ti pedig a Plusz FM-et hallgatjátok, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját, a mikrofonnál Késérű Tomi. Mennyit kell aludnunk naponta, hogy lassabban öregedjen a szervezetünk? Erre keressük a választ ebben az órában, ez lesz majd a témánk. Kérem szépen, a szakértők pedig hát elmondják a részleteket. Addig is nehogy elaludjatok, hozom nektek a Nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb híreit, a helyi infókat, illetve jönnek azok a dalok is, amelyek nem hiányozhatnak a mai napból, amelyeket nagyon szeretünk. Már is indulunk!
0: Slágerek, magyar kedvencek Margitnál!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvence.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Kellemes csütörtököt kívánok nektek, és jó rádiózást itt a Pluszon, a Sláger Plusz második órájában. Hát túrázzunk egyet, ugyanis Tagavató ünnepi túrára várja az érdeklődőket az EKE 91 Nagyvárad Bihar október 10-én szombaton a Kisszegyesdi völgybe, vagyis a Váleálszégisterre. A 12 kilométeres útvonalon mintegy 250 méter szintemelkedésre kell számítani. A szervezők túrabakancsot, túrabotot, elemlámpát, réteges ruházatot és esőköpenyt javasolnak, emellett ivóvizet és harapnivalót is érdemes vinni. Mivel a túra során patakon is át kell kelni, ajánlott egy külön cipőt vagy szandált is csomagolni. A kirándulás végén a szurdok bejáratánál közös szalonnasütéssel ünnepelnek. Az utazás kis busszal történik, indulás reggel 7 órakor a Dacia sugárútról, a profi üzlet melletti megállóból, majd 7 óra 15 perckor a Gosdú Líceum mögötti körös parti parkolóból. A túrát Tiponuc Tibor vezeti, jelentkezni pedig Bondár Annánál lehet a 0771 549 257-es telefonszámon. Az EKE mindenkit nagyon sok szeretettel vár, különösen azokat a tagokat, akiket eddig még nem avattak fel. Itt a lehetőség, kérem szépen, mindez tehát október 10-én szombaton. Még egyszer mondom a jelentkezés telefonszámát, 0771 549 257. Én pedig jó zenékkel avatlak benneteket itt a Pluszon. Mit szóltak hozzá?

0: sem bánt.
1: A slágerek és magyar kedvencek mellett itt a Sláger Plusz második órájában az autósoknak egy fontos info, ugyanis végleg elveszíthetik a jogosítványukat azok a sofőrök, akik autópályán vagy gyorsforgalmi úton a forgalommal szemben haladnak. Egy frissen benyújtott törvénytervezet ugyanis a jelenlegi 120 napos felfüggesztés helyett a vezetői engedély érvénytelenítésével büntetni ezt a szabályszegést. Az érintett sofőr ráadásul 3 évig új jogosítványt sem szerezhetne, a bírság pedig a jelenlegi alapján meghaladhatná a 4000 lejt. A kezdeményezők a szigorítást azzal indokolják, hogy szerintük egyre több olyan eset fordul elő, amikor autósok autópályán vagy gyorsforgalmi úton a forgalommal szemben haladnak. A jelenlegi büntetés pedig nem jelent elegendő visszatartó erőt. Arra is felhívják a figyelmet, hogy ezeken az útszakaszokon a nagy haladási sebesség miatt egy szemből érkező jármű rendkívül kevés időt hagyhat a többi sofőrnek a reagálásra. Egy frontális ütközés pedig különösen súlyos következményekkel járhat. Bizony, hogy ti is figyeljetek oda és tartsátok be a szabályokat. Nagyon szépen köszönöm, balesetmentes jó utat mindenkinek, jó zenékkel itt a Pluszon.

Annál pihentetőbb a napunk, és annál fiatalosabbak maradunk. Egy friss kutatás szerint azonban az igazság ennél jóval árnyaltabb. A szakemberek rámutattak, nem csak a túlságosan kevés, de a rendszeresen túl sok alvás is gyorsíthatja a szervezet biológiai öregedését. A felmérések alapján a napi 6 és 8 óra közötti alvás idő az az ideális tartomány, ami a leginkább támogatja a sejtek megújulását és a hosszú távú egészséget. A kutatók kiemelték, hogy a szervezetünk belső órája a rendszerességet még jobban meghálálja. A túl hosszúra nyúlt rendszertelen alvási ciklusok ugyanis megzavarják a sejtek természetes ritmusát, ami meglepő módon ugyanúgy megterheli a szervezetet, mint például az éjszakázás. A tanács tehát egyszerű. A hétvégén se vigyük túlzásba a szundizást. Célozzuk meg az arany középutat, a napi 7-8 órát, mert a fiatalság megőrzésében a kulcs nem a mennyiség, hanem a fekvés és az ébredés rendszerességében rejlik. Megint okosabbak lettünk, megint tanultunk valamit. Úgyhogy ti is fiatalodjatok, én ehhez adom a jó zenéket, és nehogy elaludjatok itt nekem. Hallgassátok a Plusz FM-et!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ambefentus baj nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a Mi Rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

kellemes csütörtököt, kispénteket kívánok nektek, a melósoknak kitartást ebben a vadonatúj hónapban is, hiszen 2026. október 1-je van. Még egy picikét így ízlelgetni, szokni kell ezt a vadonatúj hónapot. No, közben pedig hát megyünk tovább, zárjuk a Sláger Plus második óráját, és várjuk a friss híreket, ezekről a mai napon Petru Anita gondoskodik, fogadjátok nagyon sok szeretettel. A hírek után viszont visszatérek, mint annó Arnold Schwarzenegger terminátorként, és indítom nektek a harmadik órát slágerekkel és magyar kedvencekkel.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egy nemrég megjelent elemzés szerint akad azért néhány munkakör, amely nélkülözhetetlen marad a mesterséges intelligencia korában is. Őszi takarítási kampányt szervez október 5-e és 30-a között Nagyvárad önkormányzata a Rervesz köztisztasági szolgáltatóval együttműködésben. A magyar diákoknak kevesebb, mint a fele képzeli el Romániában a jövőjét. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egy nemrég megjelent elemzés azt vizsgálja, mely hivatások maradnak nélkülözhetetlenek az automatizáció korában, és melyek állnak a legnagyobb átalakulás előtt a mesterséges intelligencia térhódítása miatt. A szakértők egybehangzó véleménye szerint azok a szakmák a legkevésbé veszélyeztetettek, amelyek összetett döntéshozatalt, közvetlen emberi felelősségvállalást és bizalmi kapcsolatot igényelnek. Ide tartozik mindenek előtt a pedagógus pálya, de hasonló a helyzet az egészségügyben is. A jogi szakmában a legnagyobb változásokra a pályakezdő ügyvédek és jogi asszisztensek számíthatnak, mivel a jogi elemzés egy része mesterséges intelligenciával is elvégezhető, ugyanakkor az emberi szakértelemre továbbra is szükség lesz a bonyolultabb ügyekben. A hagyományos kétkezi szakmák szintén jól ellenállnak az automatizációnak, hiszen minden munkaterület más és más kihívásokat és gyors helyszíni döntéseket igényel. Őszi takarítási kampányt szervez október 5-e és 30-a között Nagyvárad önkormányzata a Rervesz köztisztasági szolgáltatóval együttműködésben. A program keretében a nagyváradiak ingyenesen megszabadulhatnak az ősszel felgyülemlő növényi hulladéktól, a lehullott levelektől és a levágott ágaktól. A Rervesz munkatársai a közterületekről is összegyűjtik a faleveleket, ugyanakkor a lakók és a lakóközösségek is kitehetik az ingatlanok udvarán összegyűjtött zöld hulladékot a telek határa. A szolgáltató arra kéri a lakókat, hogy a leveleket átlátszó zsákokban helyezzék ki, így elkerül lehető, hogy a szél az úttestre vagy a járdára fújja azokat. Az ágakat lehetőleg vágják kisebb darabokra, és úgy kössék össze azokat, hogy ne jelentsenek veszélyt a járókelőkre. A magyar diákoknak kevesebb, mint a fele képzeli el Romániában a jövőjét. Többek közt ez derült ki a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége által kezdeményezett, jól vagy tényleg elnevezésű országos állapotfelmérésből. Arra a kérdésre, hogy mennyire érzik magukat kimerültnek a diákok, az elégedettségi mutatók rendkívül aggasztó képet festenek. A kitöltők több mint egyharmada a legmagasabb elégedetlenségi szinten jelezte a kimerültséget. Amikor a stressz közvetlen kiváltó okait keresték, a válaszadók 35%-a a tanárok túl magas vagy elavult elvárásait jelölte meg első helyen. Ugyanakkor pozitív jel, hogy a diákok több mint 60%-a meg tud nevezni legalább egy-két olyan tanárt, akiről elmondható, hogy valóban odafigyel a diákok lelki állapotára is.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon Nagyváradon és a térségben 23 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, éjjel pedig 9 fok körüli értékeket mérhetünk. A napsütést felhők szűrhetik, de csapadék nem valószínű, a szél viszont helyenként megélénkülhet. Fronthatás ugyanakkor nem terheli a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: És most élőben Margitáról
5: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
0: magyar kedvencekkel.
2: Hát továbbra is kellemes csütörtököt, kispénteket kívánok nektek október 1-én. Itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Hogy telik a napotok, miközben haladunk előre? A Sláger Plusz harmadik felvonása vette kezdetét, a stúdióban pedig a műsorvezető, a házigazda Kessérű Tomi. Már is mondom nektek, hogy ebben az órában miről fogunk majd beszélni. Egy állati hírrel készültem nektek az óra második felében, ugyanis magyar kutatók bebizonyították, hogy az emberi beszéd megváltoztatja a kutyák adját, úgyhogy érdemes néha szólni hozzájuk egy-két jó szót. Én is szólok hozzátok, már is hozom a slágereket és a magyar kedvenceket.
0: Slágerek, magyar kedvencek Margitnál. Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

1-én csütörtökön, ez már a Sláger Plusz 3. órája, és akkor egy jó hír a Nagyváradi Városházán ügyeiket intéző polgárok számára. Hasznos hírt közöl a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal, ugyanis ismét megnyitották az intézmény Teleki utca felüli bejáratát. Erre azután került sor, hogy befejeződtek a földszinti munkálatok, és újra megnyílt a különböző szolgáltatók, ugye a Román Posta, a Rervest, a Disztrigáz és a Hőszolgáltató Vállalat ügyfélszolgálatainak többsége. A Városháza így 3 irányból közelíthető meg, a főkapun, a Teleki utca felüli kapun, illetve a belső parkoló felől. Úgyhogy jó ügyintézést kívánok nektek, és további szép napot, szuper csütörtököt, slágerekkel és magyar kedvencekkel!

Kultúra és művészet a folytatásban itt a Sláger Pluszban. Saját világ címmel a Budapesti Festő Stúdió tagjai mutatkoztak be alkotásaikkal szeptember 22-én kedden este a Nagybáradi Tibor Ernő galériában a Magyar Festészet Napja program keretében. A 36 éve fennálló létesítmény egyik küldetésének tekinti, hogy magyarországi képzőművészeknek biztosítson bemutatkozási lehetőséget Nagybáradon, illetve az itteniek is kiállítsanak az anyaországban. Ebbe a koncepcióban illeszkedik a Budapesti Festő Stúdió tagjainak mostani tárlata is. A stúdiót egyébként 43 évvel ezelőtt alapították. Egy továbbképzés volt a kiinduló pont, ezért eleinte a közösségét rajztanárok alkották, akik szívesen csatlakoztak, mert ugye fejleszthették a tudásukat, amelyet a tanítás során kamatoztathattak. Az évtizedek folyamán azonban az érdeklődés lankadt, felhígult a pedagógus társadalom, ezért az utóbbi időben nem csak szakmabeliek, hanem már mérnökök és egészségügyi dolgozók is csatlakoztak a stúdióhoz, de egyre inkább profikká válnak ők is. Fiatalok azonban nem nagyon jelentkeznek. Manapság körülbelül 40 tagja van a közösségnek a fővárosból és ennek agglomerációjából. Főleg a Diós Jenői művésztelepen idén készült alkotásaikból válogattak, és hozták el ezeket a Tibor Ernő galériába. No, a lényeg, hogy az időszakos tárlat egyébként október 7-ig megtekinthető, kettől szombatig 11 és 16 óra között, ráadásul díjmentesen, úgyhogy itt a lehetőség, éljetek vele!

Megyünk tovább itt a Sláger Pluszban. Nagyon szuper csütörtököt, kis pénteket kívánok nektek október 1-én, és akkor kérem szépen jöjjön egy állati hír. Hát nyilván akinek van kutyája, mert hogy most a kutyásokról lesz szó, azok valószínűleg tapasztalták már a dolgot, hogy időnként önkéntelenül szólnak az állathoz. És ez nagyon jó. Amikor a kutyához beszélünk, hát akkor gyakran úgy tűnik ugyanis, mintha pontosan érteni, amit mondunk, ugye ismerős? Egy most megjelent magyar kutatás szerint ez nem csak a képzeletünk szüleménye. Az ELTE etológia tanszékének kutatói bebizonyították, hogy a kutyák agya pontosan úgy tagolja szavakra a folyamatos beszédhangot, ahogyan azt eddig csak az embernél láttuk. A kísérletek szerint négylábú kedvenceink az emberhez hasonlóan a mássalhangzók mintázatai alapján különítik el az egyes szavakat a beszéd folyamból. Ez a felfedezés az első bizonyíték arra, hogy az úgynevezett mássalhangzó preferencia egy másik faj agyában is jelen van. Ráadásul ez a képesség nem függ attól sem, hogy a kutya kölyökkora óta családban élte, vagy mondjuk menhelyről fogadták örökbe. A szakemberek szerint mindez azt igazolja, hogy az emberi beszéd rendszeres hallgatása önmagában is képes átalakítani az agy működését. Szóval a lényeg, hogy nyugodtan meséljétek el, hogy mi történt mondjuk a mai napotok folyamán a kutyusotoknak, akinek az agya mindenre fel van készülve, és ha ez elég sokáig így fog menni, akkor előbb-utóbb még az is lehet, hogy meg fognak szólalni. Vagy ki tudja, lehet, hogy eddig is mindent értettek, csak hát nem volt mondani valójuk, ezért nem válaszoltak. Na jó, ez már csak fikció természetesen. Vigyázzatok a kis kedvenceitekre, én pedig hozzátok szólok itt a Plusz FM-en még hozzá a legjobb zenékkel.

nyomás utána itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Itt az idő, hogy átadjam a stúdiót, a szót, a mikrofont, hiszen zárjuk a Sláger Plusz harmadik óráját október 1-én csütörtökön kispénteken. A folytatásban már Petru Anita vár benneteket a mai nap legfrissebb és legfontosabb történéseivel. Jönnek a Plusz FM legfrissebb hírei. Aztán én is jövök vissza, hiszen van még előttünk egy-egy órás menet. Jön a Sláger Plusz negyedik felvonása, amit ezzel a dallal fogunk indítani. Várlak benneteket!

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Új fejezetéhez érkezett a bankközi referencia kamatláb körüli botrány, a versenytanács elküldte a megbírságolt bankoknak a döntés indoklását. Bihar megyében is elkezdődött a forgalmi felmérés. Ennek során a rendőrök és a felmérést végző szakemberek egyes járművezetőket megállítanak, és arra kíváncsiak, honnan indult és hová tart, valamint mi az utazás célja. Uniós szinten a 15 és 29 év közötti fiatalok 27%-a él túl zsúfolt lakásban. A legmagasabb arányokat Románia, Lettország és Bulgária regisztrálta. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM hírei. Halljátok. Új fejezetéhez érkezett a bankközi referencia kamatláb körüli botrány. A versenytanács elküldte a megbírságolt bankoknak a döntés indoklását. A pénzintézeteknek 30 napjuk van a döntés bírósági megtámadására. Mindez jelentős változásokat hozhat a bankközi piacon, az űrzavar viszont sokáig velünk maradhat, mivel a biztosra vehető pereskedés várhatóan elnyúlik. Több év is eltelhet, amíg eldől, megkárosították-e az ügyfeleket, és ha igen, azok számíthatnak-e jóvátételre. A versenytanács még 2022 végén előre be nem jelentett ellenőrzéseket indított a bankoknál, hogy bizonyítékokat gyűjtsön a robor megállapításában résztvevő pénzintézetek esetleges összehangolt magatartására. Átvizsgálták a pénzintézetek vezetőinek és kereskedőinek számítógépeit és telefonjait, megnyitva az e-maileket, valamint a WhatsApp üzeneteket. Forgalmi felmérést végez a romániai országutakon és autópályákon az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társaság. Ennek során a rendőrök és a felmérést végző szakemberek egyes járművezetőket megállítanak, és elsősorban arra kíváncsiak, honnan indult és hová tart az adott jármű, valamint mi az utazás célja. Például munkavégzés, turizmus, hazautazás vagy szállítás. A vizsgálat által a hatóságok pontosabb képet szeretnének kapni a közúti forgalom alakulásáról és az utazási szokásokról. A felméréseket a statisztikai módszerekkel kijelölt útszakaszokon végzik, naponta 8 és 12, illetve 14 és 18 óra között. Az ütemterv szerint Bihar megyében október 7-én, október 21-én, október 28-án és november 4-én számíthatnak ilyen ellenőrzésekre az autósok. Uniós szinten a 15 és 29 év közötti fiatalok 27%-a él túl zsúfolt lakásban. A legmagasabb arányokat Románia, Lettország és Bulgária regisztrálta. Nálunk a fiatalok több mint 60%-a él ilyen körülmények között. Túl zsúfoltnak számít az a lakás, ahol három gyerek osztozik egy hálószobán, egy kamasz fiú és lány közös szobában alszik, vagy a szülők a nappaliban kénytelenek aludni. A romániai helyzet különös paradoxon, ahogy miközben itt a legszűkösebbek a lakások, európai szinten nálunk a legmagasabb a tulajdonosok aránya. Az Eurostat adatai szerint a romániai lakosság 94%-a él saját tulajdonú otthonban. A hazai túlzsúfoltság azzal is összefügg, hogy nálunk a fiatalok viszonylag későn hagyják el a szülői otthont.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon Nagyváradon és a térségben 23 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, éjjel pedig 9 fok körüli értékeket mérhetünk. A napsütést felhők szűrhetik, de csapadék nem valószínű. A szél viszont helyenként megélénkülhet. Fronthatás ugyanakkor nem terheli a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: És most élőben Margitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában 2026. október 1-én csütörtökön, kispénteken a Sláger Plusz utolsó órájához érkeztünk el. Természetesen ebben a 60 percben is várlak benneteket és állok a rendelkezésetekre, a mikrofonnál késérű Tomi. Még mindig vannak nálam fontos infók, helyi aktualitások és természetesen egy újabb téma, ami egyébként nagyon érdekes lesz, úgyhogy mindenképpen figyeljetek. Képzeljétek el, a jövőben olyan ruha készülhet, ami áramot termel. Hogy hogyan, az is kiderül hamarosan. Én pedig termelem nektek a legjobb zenéket, úgyhogy hangerő fel!
0: Slágerek, magyar kedvencek Margittál!

ismét közlekedünk itt a Sláger Plusz negyedik órájában, ugyanis az A3-as autópálya Berettyó Széplak és Bisztra Terebes közötti szakaszának több mint 4/5 elkészült, és várhatóan novemberben megnyílhat a forgalom előtt. Ez a 26,35 kilométeres rész csak nem teljesen elkészült, a pálya nagy részét már aszfalt borítja. Jelenleg az aszfalt csak a Berettyó Széplaki viadukt déli hídfőjének közelében, valamint a Porc Márkaszék térségében kialakított félcsomópont bekötésénél hiányzik. Hátra van még az Olajkutak térségében az autópálya fölött átvezető felüljáró is, ám ez nem feltétele az autópálya megnyitásának, így várhatóan nem akadályozza majd a szakasz forgalomba helyezését. Ebben a hónapban megkezdődtek az új szakasz és a Berettyó Széplak, illetve Szilágy Nagyfalu közötti már forgalomba helyezett 13 kilométeres autópálya szakasz összekapcsolásának munkálatai is. Ahhoz azonban, hogy az A3-as folyamatosan elérje a magyar határt, még a Bisztra-Terebes és Bihar közötti 28,55 kilométeres szakaszt is be kell fejezni. Ezen a munkatelepen is jelentősen előre haladt a kivitelezés az elmúlt hónapokban. Ha a becslések beigazolódnak, és a Berettyó-Széplak Bisztra-Terebes szakaszt novemberben, a Bisztra-Terebes Bihar szakaszt pedig decemberben adják át, akkor megszakítás nélkül lehet majd autópályán közlekedni Szilágy Nagyfalutól a Bors 2 határátkelőig, onnan pedig tovább az M4-es magyarországi autópályán. Úgyhogy bízzunk a legjobbakban, én is jó utat kívánok nektek, ha éppen autóban hallgatjátok a Plusz FM-et, és a Sláger Plusz természetesen adom nektek az energiát jó zenékkel.

figyelem, álláskeresők, fontos infót hozok nektek is. Állásbörzét rendeznek ugyanis október 14-én Nagyváradon, amelynek középpontjában a megújuló energia szektora áll. A rendezvényre álláskeresőket és friss diplomásokat, illetve végzősöket is várnak. A Green Energy Network elnevezésű eseményt a Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség, a nagyváradi Don Orione jótékonysági társaság, valamint a magyarországi Békésvár megyei kormányhivatal és a Békésvár megyei kereskedelmi és iparkamara közösen szervezi. Az állásbörzét az említett napon 9 és 17 óra között tartják a nagyváradi arénában. A szervezők célja, hogy egy helyen hozzák össze a munkaadókat, az álláskeresőket, a pályakezdőket, a szakmai képzéseket biztosító intézményeket és a közintézményeket. A résztvevők közvetlenül ismerkedhetnek meg az elérhető állás lehetőségekkel és a képzési lehetőségekkel. Kiemelt figyelmet kap a megújuló energia ágazata, amely a szervezők szerint folyamatosan fejlődik, és egyre több új szakmai lehetőséget kínál. A rendezvény helyszínén a munkáltatók számára kiállítói standokat alakítanak ki, ahol bemutathatják állásajánlataikat és tevékenységüket. A részvétel a munkáltatók és az érdeklődő szervezetek számára egyaránt ingyenes. A standok kialakításának, őrzésének és takarításának költségeit a szervezők biztosítják. A munkáltatók október 5-én hétfőn déli 12 óráig jelezhetik a részvételi szándékukat, további információ pedig a 0749 090 619-es számon kérhető. És mondom az álláskeresőknek, hogy mindez tehát október 14-én Nagyváradon az arénában, úgyhogy itt a jó lehetőség. Ne hagyjátok ki, éljetek vele!

Csütörtökön a Sláger Plusz 4. órájában is izgi a téma, kérem szépen. Képzeljétek el, mi lenne, hogyha mondjuk a legközelebbi sétálásotok alkalmával simán fel tudnátok tölteni a telefonotokat, mondjuk a saját test hőmérsékletetekkel. Bár ez ma még science fictionnek hangzik, a textilipari fejlesztéseknek köszönhetően már egy karnyújtásnyira vagyunk tőle. A legújabb okos textil kutatások szerint olyan intelligens anyagok állnak fejlesztés alatt jelen pillanatban is, amelyek piezoelektromos szálak segítségével képesek a test mozgását, a súrlódást vagy a kibocsátott hőt közvetlenül elektromos

és a ruha pedig küldi ugye az adatokat az eszközökre az egészségünkkel kapcsolatban. Egészen hihetetlen, de hát úgy látszik, hogy erre felé tart a jövő. Ezt hozza nekünk a technológia újítása. Hogy mikor, azt egyelőre sajnos nem lehet tudni. Én is jó egészséget kívánok nektek, hát én ilyen okos ruházat helyett inkább jó zenékkel készültem továbbra is itt a Plus FM-en. Figyeljetek!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: Hát ennyi volt, kérem szépen, itt a műszak vége csütörtökön, október 1-én, kispénteken. Remélem, hogy szuperül telt a mai napotok, ugye a hónap legelső napja. Én is mindent megtettem annak érdekében, hogy ez így legyen. Keserű Tomi voltam, vagyok és leszek. Mára letelt a műszak. Találkozunk holnap a valódi pénteken a szokott időben és helyen itt a Sláger Pluszban. További jó rádiózást kívánok nektek. Nem sokára indul egy újabb zenei óra, úgyhogy lesz mit hallgatni. Előtte megjönnek a legfrissebb hírek Petru Anitától, és én pedig búcsúzom ezzel a dallal, amit majd a hírek után hallhattok, úgyhogy hello mindenkinek, holnap találkozunk.
1: Mutat erősebb összefüggést a mentális egészséggel. A férfiaknál emellett nagyobb annak valószínűsége, hogy egyszerre tapasztalják meg a magányt és a társas elszigeteltséget. A nemek közötti különbségek egyik lehetséges magyarázata az, hogy a férfiak és a nők eltérő módon keresnek társas támogatást. A férfiak inkább a személyes jelenlétre és a gyakori társas kapcsolatokra támaszkodhatnak, míg a nők számára nagyobb jelentősége lehet az érzelmi támogatásnak.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: No, hello mindenkinek, köszöntelek benneteket, vadonatúj hónap, vadonatúj energiákkal, viszont még ezt a hetet gyűrjük jelen pillanatban. 2026. október 1-e csütörtök, kispéntek van, egy lépéssel közelebb a hétvégéhez, ez pedig a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója. A mikrofonnál a következő 4 órában a műsorvezető, a szerkesztő, a házigazda, Keserű Tomi. Tartsatok velem, várlak benneteket, nem hagyok senkit sem unatkozni, rengeteg fontos helyi info, aktualitás van nálam, ezeket mi hozzuk nektek októberben is természetesen, és jönnek a témák is minden órában. Hát kérem szépen, a kutatók szerint megéri kávézni, erről lesz majd szó nem is olyan sokára. Az ital nem csak felébreszt, de jótékony hatással lehet a bél mikrobiomra is. Jövök a részletekkel hamarosan, tartsatok velem, most pedig ébresztő föl, már is jönnek a slágerek és a magyar kedvencek. Szuper napot, jó rádiózást nektek!
2: Slágerek, magyar kedvencek, nagy vára.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van.
1: Csak egy van.
0: Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.
2: Minden álmás, könnyen elfelejthető.
3: Nem voltam még igazán boldog, ennyire jól nem mentek a dolgok, lehetek.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Csütörtökön a Sláger Plusz első óráját rögtön egy fontos infóval indítjuk. Lezárult a nagyváradi részvételi költségvetés 2026-os programjának online szavazása. A 39 projektre összesen 3363 voks érkezett. A legtöbb 348 szavazatot a Pecepatak menti zöld folyosó kialakítására benyújtott projekt kapta, amely azt javasolja, hogy ültessenek fákat a Vágóhíd, Traján Blázsovics utca és az Aradi út közötti szakaszon. Második lett az Onest Tilor utcai zöld folyosó megújítása 251-jel, harmadik pedig a Bőti Ödön utcára tervezett 100 fából álló zöld folyosó 239 voksal. A javaslatok között emellett emlékművek és köztéri alkotások, kerékpáros infrastruktúra, közlekedési és hulladékgazdálkodási megoldások, valamint szabadidős és sportlétesítmények is szerepelnek. A program most a személyes szavazási szakasszal folytatódik. Szeptember 28-ától a Városháza ügyfélfogadó termében, illetve a később meghirdetett lakónegyedi találkozókon is lehet voksolni. Egy személy legfeljebb 3 projektet választhat. Aztán az offline és az online szavazatokat a végén együtt összesítik, úgyhogy ti is szavazzatok. Köszönöm szépen a figyelmeteket, én meg közben voksolok a slágerekre és a magyar kedvencekre itt a Pluszon.

0: Kedves pluszosok, figyeljetek oda nagyon, legyetek résen, hiszen újra terjednek azok az adathalász SMS-ek, amelyekben a csalók közúti bírságra hivatkozva egy hamis fizetési oldalra irányítják a címzetteket. Egy nagyváradi felhasználó is kapott ilyen üzenetet, de mivel nincs autója, nyilván azonnal gyanút fogott. A link egy megtévesztő oldalra vezetett, ahol bármilyen rendszám megadására ugyanaz a bírság és sebesség túllépés jelent meg. A hozzászólások alapján mások is találkoztak hasonló SMS-ekkel, köztük olyanok is, akiknek nincs gépkocsijuk. A csalók nem csak bírságokra, hanem csomagkézbesítésre, banki ügyintézésre, vagy akár egy állítólagos új telefonszámra hivatkozva is próbálnak adatokat szerezni. A legfontosabb, hogy gyanús üzenetben ne kattintsunk a linkre, és ne adjunk meg banki vagy személyes adatokat. Ha ellenőrizni szeretnénk egy bírságot vagy hivatalos ügyet, azt mindig az intézmény hivatalos weboldalán vagy alkalmazásán keresztül tegyük. A helyesírási hibák, a sürgető hangnem, a szokatlan telefonszám és a gyanús internetcím mind-mind árulkodó jelek lehetnek. Ha pedig már esetleg mégis megadtuk a banki adatainkat, akkor azonnal értesítsük a bankot, és szükség esetén tiltsuk le a kártyát.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Ezen a héten a La Kokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. La Kokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10 A alatt. La Kokos, van
3: az a mester. A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
4: A dolgok nem maguktól történnek meg. Te váltod őket valóra. Beszéljünk nyíltan a kihívásokról, az inspirációról és a cselekvésről az üzleti életben. Várunk október 8-án reggel 8 órától az Artemis Letóban a Be Inspired, Make It Happen, Powered by Raiffeisen Bank konferenciára, amelyet a Be Leader Egyesület és a doingbusiness.ro szervez. Építs kapcsolatot sikeres vállalkozókkal, CEO-kkal és csúcsvezetőkkel. Regisztrálj most a be-inspired.ro oldalon. A részvétel ingyenes.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Kérem szépen, itt a Sláger Plusz első órájában nem sokára majd kávézni fogunk, úgyhogy készüljetek, ugyanis azt mondják a kutatók, hogy megéri kávézni, hogy pontosan miért, és hogy mennyi az a mennyiség, amit el szabad fogyasztani, az is kiderül hamarosan. Most viszont korlátlan mennyiségben jönnek a slágerek és a magyar kedvencek. Kedves egészségetekre!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

No, már is előveszem nektek az óra témáját, ami a kávéval kapcsolatos. Nem tudom, ti szoktatok-e kávézni. Én megmondom őszintén, igen, azért 2-3 lecsúszik egy nap, de hát úgy tűnik, hogy ez nem feltétlenül baj. A legújabb orvosi kutatások szerint ugyanis a mértékletes kávézás kifejezetten jót tesz a szervezetnek. A szakértők rámutattak, hogy a napi 2-3 csésze kávé nem csak a figyelmünket és a reakcióidőnket javítja, de a benne található antioxidánsoknak köszönhetően hosszú távon csökkentheti a 2-es típusú cukorbetegség, valamint egyes szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát is. A mérték természetesen kulcsfontosságú. A táplálkozástudományi ajánlások alapján a napi maximum 400 mg koffein, ami körülbelül 3-4 csésze eszpresszónak felel meg, még teljesen biztonságos tartomány egy egészséges felnőtt számára. A szakemberek egyetlen dolgot tanácsolnak. Ha érzékenyebb a gyomrunk, vagy mondjuk hajlamosabbak vagyunk a szorongásra, az első feketét semmiképpen se éjgyomorra, hanem inkább pár falat reggeli után fogyasszuk el. És még egyszer mondom, tehát az arany

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

0: És kérem szépen, itt a Sláger Plusz első felvonásának a vége, de hát a rendes vége még bőven odébb van, úgyhogy ne aggódjatok, pánikra semmi ok, tartsatok velem, velünk. Mindjárt jön a folytatásban a mai nap aktuális és ügyeletes hírszerkesztője, Petru Anita, fogadjátok nagyon sok szeretettel. Természetesen aztán én is jövök vissza, és indítom nektek a második órát, hogy mivel, egy újabb jó dallal, ami ez lesz.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Egy nemrég megjelent elemzés szerint akad azért néhány munkakör, amely nélkülözhetetlen marad a mesterséges intelligencia korában is. Őszi takarítási kampányt szervez október 5-e és 30-a között Nagyvárad önkormányzata a Rervesz köztisztasági szolgáltatóval együttműködésben. A magyar diákoknak kevesebb, mint a fele képzeli el Romániában a jövőjét. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egy nemrég megjelent elemzés azt vizsgálja, mely hivatások maradnak nélkülözhetetlenek az automatizáció korában, és melyek állnak a legnagyobb átalakulás előtt a mesterséges intelligencia térhódítása miatt. A szakértők egybehangzó véleménye szerint azok a szakmák a legkevésbé veszélyeztetettek, amelyek összetett döntéshozatalt, közvetlen emberi felelősségvállalást és bizalmi kapcsolatot igényelnek. Ide tartozik mindenek előtt a pedagógus pálya, de hasonló a helyzet az egészségügyben is. A jogi szakmában a legnagyobb változásokra a pályakezdő ügyvédek és jogi asszisztensek számíthatnak, mivel a jogi elemzés egy része mesterséges intelligenciával is elvégezhető, ugyanakkor az emberi szakértelemre továbbra is szükség lesz a bonyolultabb ügyekben. A hagyományos kétkezi szakmák szintén jól ellenállnak az automatizációnak, hiszen minden munkaterület más és más kihívásokat és gyors helyszíni döntéseket igényel. Őszi takarítási kampányt szervez október 5-e és 30-a között Nagyvárad önkormányzata a Rervesz köztisztasági szolgáltatóval együttműködésben. A program keretében a nagyváradiak ingyenesen megszabadulhatnak az ősszel felgyülemlő növényi hulladéktól, a lehullott levelektől és a levágott ágaktól. A Rervesz munkatársai a közterületekről is összegyűjtik a faleveleket, ugyanakkor a lakók és a lakóközösségek is kitehetik az ingatlanok udvarán összegyűjtött zöld hulladékot a telek határa. A szolgáltató arra kéri a lakókat, hogy a leveleket átlátszó zsákokban helyezzék ki, így elkerül lehető, hogy a szél az úttestre vagy a járdára fújja azokat. Az ágakat lehetőleg vágják kisebb darabokra, és úgy kössék össze azokat, hogy ne jelentsenek veszélyt a járókelőkre. A magyar diákoknak kevesebb, mint a fele képzeli el Romániában a jövőjét. Többek közt ez derült ki a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége által kezdeményezett, jól vagy tényleg elnevezésű országos állapotfelmérésből. Arra a kérdésre, hogy mennyire érzik magukat kimerültnek a diákok, az elégedettségi mutatók rendkívül aggasztó képet festenek. A kitöltők több mint egyharmada a legmagasabb elégedetlenségi szinten jelezte a kimerültséget. Amikor a stressz közvetlen kiváltó okait keresték, a válaszadók 35%-a a tanárok túl magas vagy elavult elvárásait jelölte meg első helyen. Ugyanakkor pozitív jel, hogy a diákok több mint 60%-a meg tud nevezni legalább egy-két olyan tanárt, akiről elmondható, hogy valóban odafigyel a diákok lelki állapotára is.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon Nagyváradon és a térségben 23 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, éjjel pedig 9 fok körüli értékeket mérhetünk. A napsütést felhők szűrhetik, de csapadék nem valószínű, a szél viszont helyenként megélénkülhet. Fronthatás ugyanakkor nem terheli a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
0: Október 4-ig lezárták a 190-es megyei út és az egyes országutat összekötő utat. A korlátozás alól kivételt képez a Komau telephelyéhez vezető szakasz. Az egyes országút felől is csak azoknak a cégeknek a járművei hajthatnak be, amelyek közvetlenül a körforgalom közelében a vasúti átjáró előtt működnek. A korlátozás idején az 5 tonnánál kisebb megengedett ösztömegű járművek a 190-es megyei út Bors egyes országút útvonalon kerülhetnek. Az 5 tonnánál nehezebb járművek számára pedig a 190-es megyei út Bihar-Püspöki 19-es országúti körforgalom, Nagyszántói út DEX16-os körgyűrű 1-es országúti körforgalom útvonalat jelölték ki. És természetesen ugyanezt az útvonalat kell használniuk az ellenkező irányban közlekedőknek is. A városi infrastruktúra korszerűsítését célzó munkálatok miatt forgalomkorlátozást vezettek be november 25-éig a Drágosfodé úton, a vasúti felüljáró környékén. A forgalom mindkét irányban csak egy sávon haladhat. A Szeleusolói utca felől Kolozsvár irányába tartó járművek a vasúti híd közelében a külső forgalmi sávon közlekedhetnek. A Kolozsvár felől a városközpont irányába érkező forgalmat pedig a Drágosfodé út felszabadult szemközti sávjába terelik. Mindenkinek baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM, ne megszokásból vezessetek.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: 2026. október 1-e van, még egy picikét szokni kell azt, hogy egy vadonatúj hónap indult el, de hát benne vagyunk az őszben, illetve a Sláger Pluszban, hiszen ez már a második óra, ti pedig a Plusz FM-et hallgatjátok, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját, a mikrofonnál Késsérű Tomi. Mennyit kell aludnunk naponta, hogy lassabban öregedjen a szervezetünk? Erre keressük a választ ebben az órában, ez lesz majd a témánk. Kérem szépen, a szakértők pedig hát elmondják a részleteket. Addig is nehogy elaludjatok, hozom nektek a Nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb híreit, a helyi infókat, illetve jönnek azok a dalok is, amelyek nem hiányozhatnak a mai napból, amelyeket nagyon szeretünk. Már is indulunk!
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon! Ez a

Kellemes csütörtököt kívánok nektek, és jó rádiózást itt a Pluszon, a Sláger Plusz második órájában. Hát túrázzunk egyet, ugyanis Tagavató ünnepi túrára várja az érdeklődőket az EKE 91 Nagyvárad Bihar október 10-én szombaton a Kisszegyesdi völgybe, vagyis a Váleán-Szégisterre. A 12 kilométeres útvonalon mintegy 250 méter szintemelkedésre kell számítani. A szervezők túrabakancsot, túrabotot, elemlámpát, réteges ruházatot és esőköpenyt javasolnak, emellett ivóvizet és harapnivalót is érdemes vinni. Mivel a túra során patakon is át kell kelni, ajánlott egy külön cipőt vagy szandált is csomagolni. A kirándulás végén a szurdok bejáratánál közös szalonnasütéssel ünnepelnek. Az utazás kis busszal történik, indulás reggel 7 órakor a Dacia sugárútról, a profi üzlet melletti megállóból, majd 7 óra 15 perckor a Gosdú Líceum mögötti Körös Parti parkolóból. A túrát Tiponuc Tibor vezeti, jelentkezni pedig Bondár Annánál lehet a 0771-549-257-es telefonszámon. Az EKE mindenkit nagyon sok szeretettel vár, különösen azokat a tagokat, akiket eddig még nem avattak fel. Itt a lehetőség, kérem szépen, mindez tehát október 10-én szombaton. Még egyszer mondom a jelentkezés telefonszámát, 0771-549-257. Én pedig jó zenékkel avatlak benneteket itt a Pluszon. Mit szóltok hozzá?

0: A slágerek és magyar kedvencek mellett itt a Sláger Plusz második órájában az autósoknak egy fontos info, ugyanis végleg elveszíthetik a jogosítványukat azok a sofőrök, akik autópályán vagy gyorsforgalmi úton a forgalommal szemben haladnak. Egy frissen benyújtott törvénytervezet ugyanis a jelenlegi 120 napos felfüggesztés helyett a vezetői engedély érvénytelenítésével büntetni ezt a szabályszegést. Az érintett sofőr ráadásul 3 évig új jogosítványt sem szerezhetne, a bírság pedig a jelenlegi értékek alapján meghaladhatná a 4000 lejt. A kezdeményezők a szigorítást azzal indokolják, hogy szerintük egyre több olyan eset fordul elő, amikor autósok autópályán vagy gyorsforgalmi úton a forgalommal szemben haladnak. A jelenlegi büntetés pedig nem jelent elegendő visszatartó erőt. Arra is felhívják a figyelmet, hogy ezeken az útszakaszokon a nagy haladási sebesség miatt egy szemből érkező jármű rendkívül kevés időt hagyhat a többi sofőrnek a reagálásra. Egy frontális ütközés pedig különösen súlyos következményekkel járhat. Bizony-bizony, hogy ti is figyeljetek oda és tartsátok be a szabályokat. Nagyon szépen köszönöm, balesetmentes jó utat mindenkinek, jó zenékkel itt a Pluszon.
1: Itt a Plusz FM.
2: Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet. Nagyváradon vagy a környéken építkezel, felújítasz? Válaszd a természetes követ, ami egy életre szól. Négyzetméterenként már 110 lejtől. Lépcső, ablakpárkány, padló, konyhapult valószínűleg a legjobb áron. Itt a főszezon, a készlet rohamosan fogy, az árak pedig csak a mostani tételre érvényesek. Egyre több magyar választ minket. Köszönjük a bizalmat. Gyere el hozzánk Leskösségbe, Bihar megyébe, vagy keres minket a Facebookon. Marmorex Magyarország.
3: Gyere a Márkot Optikban, Nagyváradi, Margitai vagy Székelyhídi üzletünkbe, ahol ingyenes optometriai szemvizsgálattal vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálattal állunk rendelkezésedre. Új szemüveg vásárlása esetén 30% kedvezményt kapsz a szemüveg keretekre és minden típusú lencsére, amit Betestar kártyával akár 10 havi részletre is fizethetsz. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Lásd tisztán a világot!
4: A Banka Transilvánia bemutatja az Orelia Festivalt. 4 színpad a város szívében, látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon, Asaf Avidan, velük együtt Andra, Smiley, Mira, Poszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett, lenyűgöző utcai előadások, fénysó a Sebeskörösön, drónsó és tűzijáték. Orelia Festival, október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Oradea szervezi. További részletek az oradeafestival.ro oldalon.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100-as kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Ne mondjatok csütörtököt csütörtökön, hanem tartsatok velem, velünk a folytatásban is október 1-én itt a Plusz FM-en. Most jönnek a legjobb zenék, aztán pedig hamarosan érkezik majd az óra témája, az alvással kapcsolatban. Megnézzük majd, hogy mennyit kell naponta aludnunk ahhoz, hogy lassabban öregedjen a szervezetünk. Izgi a téma, várlak benneteket.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Csütörtökön, azaz kispénteken, október 1-én a Sláger Plusz második órájában, hát akkor aludjunk egy kicsit. Na jó, nem, csak vicceltem, még nincs itt az ideje, viszont az alvással fogunk foglalkozni. Hiszen nagyon sokan azt hiszik, hogy minél többet alszunk, annál pihentetőbb a napunk, és annál fiatalosabbak maradunk. Egy friss kutatás szerint azonban az igazság ennél jóval árnyaltabb. A szakemberek rámutattak, nem csak a túlságosan kevés, de a rendszeresen túl sok alvás is gyorsíthatja a szervezet biológiai öregedését. A felmérések alapján a napi 6 és 8 óra közötti alvási idő az az ideális tartomány, ami a leginkább támogatja a sejtek megújulását és

a hosszú távú egészséget. A kutatók kiemelték, hogy a szervezetünk belső órája a rendszerességet még jobban meghálálja. A túl hosszúra nyúlt rendszertelen alvási ciklusok ugyanis megzavarják a sejtek természetes ritmusát, ami meglepő módon ugyanúgy megterheli a szervezetet, mint például az éjszakázás. A tanács tehát egyszerű. A hétvégén se vigyük túlzásba a szundizást. Célozzuk meg az arany középutat, a napi 7-8 órát, mert a fiatalság megőrzésében a kulcs nem a mennyiség, hanem a fekvés és az ébredés rendszerességében rejlik. Megint okosabbak lettünk, megint tanultunk valamit. Úgyhogy ti is fiatalodjatok, én ehhez adom a jó zenéket, és nehogy elaludjatok itt nekem. Hallgassátok a Plusz FM-et.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Kellemes csütörtököt, kispénteket kívánok nektek, a melósoknak kitartást ebben a vadonatúj hónapban is, hiszen 2026. október 1-e van. Még egy picikét így ízlelgetni, szokni kell ezt a vadonatúj hónapot. No, közben pedig hát megyünk tovább, zárjuk a Sláger Plusz második óráját, és várjuk a friss híreket, ezekről a mai napon Petru Anita gondoskodik, fogadjátok nagyon sok szeretettel. A hírek után viszont visszatérek, mint annó Arnold Schwarzenegger Terminátorként, és indítom nektek a harmadik órát slágerekkel és magyar kedvencekkel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: A dolgok nem maguktól történnek meg. Te váltod őket valóra. Beszéljünk nyíltan a kihívásokról, az inspirációról és a cselekvésről az üzleti életben. Várunk október 8-án reggel 8 órától az Artemis Letóban a Be Inspired, Make It Happen, Powered by Raiffeisen Bank konferenciára, amelyet a Be Leader Egyesület és a doingbusiness.ro szervez. Építs kapcsolatot sikeres vállalkozókkal, CEO-kkal és csúcsvezetőkkel. Regisztrálj most a be-inspired.ro oldalon. A részvétel ingyenes.
4: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
5: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
6: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Új fejezetéhez érkezett a bankközi referencia kamatláb körüli botrány, a versenytanács elküldte a megbírságolt bankoknak a döntés indoklását. Bihar megyében is elkezdődött a forgalmi felmérés. Ennek során a rendőrök és a felmérést végző szakemberek egyes járművezetőket megállítanak, és arra kíváncsiak, honnan indult és hová tart, valamint mi az utazás célja. Uniós szinten a 15 és 29 év közötti fiatalok 27%-a él túl zsúfolt lakásban. A legmagasabb arányokat Románia, Lettország és Bulgária regisztrálta. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híre. Itt halljátok. Új fejezetéhez érkezett a bankközi referencia kamatláb körüli botrány. A versenytanács elküldte a megbírságolt bankoknak a döntés indoklását. A pénzintézeteknek 30 napjuk van a döntés bírósági megtámadására. Mindez jelentős változásokat hozhat a bankközi piacon, az űrzavar viszont sokáig velünk maradhat, mivel a biztosra vehető pereskedés várhatóan elnyúlik. Több év is eltelhet, amíg eldől, megkárosították-e az ügyfeleket, és ha igen, azok számíthatnak-e jóvátételre. A versenytanács még 2022 végén előre be nem jelentett ellenőrzéseket indított a bankoknál, hogy bizonyítékokat gyűjtsön a robor megállapításában résztvevő pénzintézetek esetleges összehangolt magatartására. Átvizsgálták a pénzintézetek vezetőinek és kereskedőinek számítógépeit és telefonjait, megnyitva az e-maileket, valamint a WhatsApp üzeneteket. Forgalmi felmérést végez a romániai országutakon és autópályákon az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társaság. Ennek során a rendőrök és a felmérést végző szakemberek egyes járművezetőket megállítanak, és elsősorban arra kíváncsiak, honnan indult és hová tart az adott jármű, valamint mi az utazás célja. Például munkavégzés, turizmus, hazautazás vagy szállítás. A vizsgálat által a hatóságok pontosabb képet szeretnének kapni a közúti forgalom alakulásáról és az utazási szokásokról. A felméréseket a statisztikai módszerekkel kijelölt útszakaszokon végzik, naponta 8 és 12, illetve 14 és 18 óra között. Az ütemterv szerint Bihar megyében október 7-én, október 21-én, október 28-án és november 4-én számíthatnak ilyen ellenőrzésekre az autósok. Uniós szinten a 15 és 29 év közötti fiatalok 27%-a él túl zsúfolt lakásban. A legmagasabb arányokat Románia, Lettország és Bulgária regisztrálta. Nálunk a fiatalok több mint 60%-a él ilyen körülmények között. Túl zsúfoltnak számít az a lakás, ahol három gyerek osztozik egy hálószobán, egy kamasz fiú és lány közös szobában alszik, vagy a szülők a nappaliban kénytelenek aludni. A romániai helyzet különös paradoxon, ahogy miközben itt a legszűkösebbek a lakások, európai szinten nálunk a legmagasabb a tulajdonosok aránya. Az Eurostat adatai szerint a romániai lakosság 94%-a él saját tulajdonú otthonban. A hazai túlzsúfoltság azzal is összefügg, hogy nálunk a fiatalok viszonylag későn hagyják el a szülői otthont.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon Nagyváradon és a térségben 23 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, éjjel pedig 9 fok körüli értékeket mérhetünk. A napsütést felhők szűrhetik, de csapadék nem valószínű. A szél viszont helyenként megélénkülhet. Fronthatás ugyanakkor nem terheli a szervezetünket.
8: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
9: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
0: November 1-ig az aluljáró építési projekt munkálatai miatt teljesen lezárták a Republicsi utca egy szakaszát, a Körös áruháztól a 79 álszámú ingatlan térségéig. A lezárás a Muzeumi utcát is érinti. Itt a Kanonok sor és a Republicsi utca közötti szakaszon nem lehet majd közlekedni. A Nagyváradi Városháza arra kér benneteket, hogy tartsátok be az ideiglenes közlekedési jelzéseket, és a lezárások idején használjátok a kijelölt kerülő utakat. Illetve változásra kell számítaniuk azoknak az autósoknak, akik a Stefáncselmáre úton közlekednek. A Teodor Nás utcai kereszteződésben az új tanév kezdetére való tekintettel ideiglenes körforgalmat alakítottak ki. Az új forgalmi rend bevezetése érdekében a kereszteződésben megszüntették a jelzőlámpás forgalom irányítást. A Nagyváradi Önkormányzat tájékoztatása szerint az intézkedés célja, hogy az iskolakezdéssel megnövekedő forgalom mellett is gördülékenyebb legyen a közlekedés a környéken. Érjetek célba épségben, jó utat kíván a Plusz FM!
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Hát továbbra is kellemes csütörtököt, kispénteket kívánok nektek október 1-én. Itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Hogy telik a napotok, miközben haladunk előre, a Sláger Plusz harmadik felvonása vette kezdetét, a stúdióban pedig a műsorvezető, a házigazda Kessérű Tomi. Már is mondom nektek, hogy ebben az órában miről fogunk majd beszélni. Egy állati hírrel készültem nektek az óra második felében, ugyanis magyar kutatók bebizonyították, hogy az emberi beszéd megváltoztatja a kutyák agyát, úgyhogy érdemes néha szólni hozzájuk egy-két jó szót. Én is szólok hozzátok, már is hozom a slágereket és a magyar kedvenceket.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Október 1-én csütörtökön ez már a Sláger Plusz harmadik órája, és akkor egy jó hír. A Nagyváradi Városházán ügyeiket intéző polgárok számára hasznos hírt közöl a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal, ugyanis ismét megnyitották az intézmény Teleki utca felüli bejáratát. Erre azután került sor, hogy befejeződtek a földszinti munkálatok, és újra megnyílt a különböző szolgáltatók, ugye a Román Posta, a Rerveszt, a Disztrigáz és a Hőszolgáltató Vállalat ügyfélszolgálatainak többsége. A Városháza így három irányból közelíthető meg, a fő kapun, a Teleki utca felüli kapun, illetve a belső parkoló felől. Úgyhogy jó ügyintézést kívánok nektek, és további szép napot, szuper csütörtököt slágerekkel és magyar kedvencekkel!

0: kultúra és művészet a folytatásban itt a Sláger Pluszban. Saját világ címmel a Budapesti Festő Stúdió tagjai mutatkoztak be alkotásaikkal szeptember 22-én kedden este a Nagyváradi Tibor Ernő galériában a Magyar Festészet Napja program keretében. A 36 éve fennálló létesítmény egyik küldetésének tekinti, hogy magyarországi képzőművészeknek biztosítson bemutatkozási lehetőséget Nagyváradon, illetve az itteniek is kiállítsanak az anyaországban. Ebbe a koncepcióban illeszkedik a Budapesti Festő Stúdió tagjainak mostani tárlata is. A stúdiót egyébként 43 évvel ezelőtt alapították. Egy továbbképzés volt a kiinduló pont, ezért eleinte a közösségét rajztanárok alkották, akik szívesen csatlakoztak, mert ugye fejleszthették a tudásukat, amelyet a tanítás során kamatoztathattak. Az évtizedek folyamán azonban az érdeklődés lankadt, felhígult a pedagógus társadalom, ezért az utóbbi időben nem csak szakmabeliek, hanem már mérnökök és egészségügyi dolgozók is csatlakoztak a stúdióhoz, de egyre inkább profikká válnak ők is. Fiatalok azonban nem nagyon jelentkeznek. Manapság körülbelül 40 tagja van a közösségnek a fővárosból és ennek agglomerációjából. Főleg a Diós Jenői művésztelepen idén készült alkotásaikból válogattak, és hozták el ezeket a Tibor Ernő galériába. No, a lényeg, hogy az időszakos tárlat egyébként október 7-éig megtekinthető, kettől szombatig 11 és 16 óra között, ráadásul díjmentesen, úgyhogy itt a lehetőség, éljetek vele!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Ezen a héten a La Cocos hipermarket kínálatában az 50 g-os Milka croissant 2 lej 89 bani, 1 kg-os Jakobs szemes kávé 64 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. La Cocos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulú út 10A alatt.
2: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
5: Állj meg, csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
1: És most vissza a zenéhez.
0: A Sláger Plusz harmadik órájában is lesz témánk, ugye a helyi információkon kívül, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy magyar kutatók bebizonyították, hogy az emberi beszéd megváltoztatja a kutyák agyát. Hogy hogyan, az hamarosan kiderül. Várlak benneteket, közben pedig pörgetem a slágereket és a magyar kedvenceket. Szép napot!
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
6: Ez a Plusz.
1: Ez a Plusz.

tovább itt a Sláger Pluszban. Nagyon szuper csütörtököt, kis pénteket kívánok nektek október 1-én, és akkor kérem szépen, jöjjön egy állati hír. Hát nyilván, akinek van kutyája, mert hogy most a kutyásokról lesz szó, azok valószínűleg tapasztalták már a dolgot, hogy időnként önkéntelenül szólnak az állathoz. És ez nagyon jó. Amikor a kutyához beszélünk, hát akkor gyakran úgy tűnik, ugyanis, mintha pontosan érteni, amit mondunk, ugye ismerős? Egy most megjelent magyar kutatás szerint ez nem csak a képzeletünk szüleménye. Az ELTE etológia tanszékének kutatói bebizonyították, hogy a kutyák agya pontosan úgy tagolja szavakra a folyamatos beszédhangot, ahogyan azt eddig csak az embernél láttuk. A kísérletek szerint négylábú kedvenceink az emberhez hasonlóan a mássalhangzók mintázatai alapján különítik el az egyes szavakat a beszéd folyamból. Ez a felfedezés az első bizonyíték arra, hogy az úgynevezett mássalhangzó preferencia egy másik faj agyában is jelen van. Ráadásul ez a képesség nem függ attól sem, hogy a kutya kölyökkora óta családban élte, vagy mondjuk menhelyről fogadták örökbe. A szakemberek szerint mindez azt igazolja, hogy az emberi beszéd rendszeres hallgatása önmagában is képes átalakítani az agy működését. Szóval a lényeg, hogy nyugodtan meséljétek el, hogy mi történt mondjuk a mai napotok folyamán a kutyusotoknak, akinek az agya mindenre fel van készülve, és ha ez elég sokáig így fog menni, akkor előbb-utóbb még az is lehet, hogy meg fognak szólalni. Vagy ki tudja, lehet, hogy eddig is mindent értettek, csak hát nem volt mondani valójuk, ezért nem válaszoltak. Na jó, ez már csak fikció természetesen. Vigyázzatok a kis kedvenceitekre, én pedig hozzátok szólok itt a Plusz FM-en, méghozzá a legjobb zenékkel.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

nyomás utána itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Itt az idő, hogy átadjam a stúdiót, a szót, a mikrofont, hiszen zárjuk a Sláger Plusz harmadik óráját október 1-én csütörtökön kispénteken. A folytatásban már Petru Anita vár benneteket a mai nap legfrissebb és legfontosabb történéseivel. Jönnek a Plusz FM legfrissebb hírei. Aztán én is jövök vissza, hiszen van még előttünk egy órás menet. Jön a Sláger Plusz negyedik felvonása, amit ezzel a dallal fogunk indítani. Várlak benneteket! Yeah.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. A dolgok nem maguktól történnek meg. Te váltod őket valóra. Beszéljünk nyíltan a kihívásokról, az inspirációról és a cselekvésről az üzleti életben. Várunk október 8-án reggel 8 órától az Artemis Letóban a Be Inspired, Make It Happen, Powered by Raiffeisen Bank konferenciára, amelyet a Be Leader Egyesület és a doingbusiness.ro szervez. Építs kapcsolatot sikeres vállalkozókkal, CEO-kkal és csúcsvezetőkkel. Regisztrálj most a be-inspired.ro oldalon. A részvétel ingyenes.
2: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhellyel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók. Szakértelem. Bizalom.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Új fejezetéhez érkezett a bankközi referencia kamatláb körüli botrány, a versenytanács elküldte a megbírságolt bankoknak a döntés indoklását. Csökken a különbség a megyék között a vásárlóerő tekintetében, Bihar megye a középmezőnybe sodródott. Akár 6 évnyi egészséges életet is elvehet tőlünk a magány és a társas elszigeteltség. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Új fejezetéhez érkezett a bankközi referencia kamatláb körüli botrány, a versenytanács elküldte a megbírságolt bankoknak a döntés indoklását. A pénzintézeteknek 30 napjuk van a döntés bírósági megtámadására. Mindez jelentős változásokat hozhat a bankközi piacon, az űrzavar viszont sokáig velünk maradhat, mivel a biztosra vehető pereskedés várhatóan elnyúlik. Több év is eltelhet, amíg eldől, megkárosították-e az ügyfeleket, és ha igen, azok számíthatnak-e jóvátételre. A versenytanács még 2022 végén előre be nem jelentett ellenőrzéseket indított a bankoknál, hogy bizonyítékokat gyűjtsön a robor megállapításában résztvevő pénzintézetek esetleges összehangolt magatartására. Átvizsgálták a pénzintézetek vezetőinek és kereskedőinek számítógépeit és telefonjait, megnyitva az e-maileket, valamint a WhatsApp üzeneteket. Egy évtizeddel ezelőtt a megyék felében legalább 20%-kal maradt el a vásárlóerő az országos átlagtól. A Nielsen IQ piackutató cég szerint tavaly már csak 3 megye, Botosan, Giurgiu és Vaslui tartozott ebbe a kategóriába. A vásárlóerő Bukarestben a legnagyobb. A fővárosi lakosoknak tavaly átlagban 22.676 euró állt rendelkezésükre különféle kiadások és megtakarítások céljára. Mindössze 2 olyan megye van, ahol a vásárlóerő 120%-kal nagyobb az országos értéknél, Kolozs és Temes megye. A 112%-os kategória már népesebb, ide Brassó, Szeben, Ilfov és némileg meglepő módon Hunyad tartozik. A 104%-os középkategóriába 10 megyét sorol a Nielsen IQ, köztük Marost, Bihart, Fehért és Aradot. A székelyföldi megyék a 96%-os kategóriába tartoznak. Akár 6 évnyi egészséges életet is elvehet tőlünk a magány és a társas elszigeteltség, derül ki egy több mint 270 ezer felnőtt adatait elemző kutatásból. A vizsgálat szerint a jelenség különösen a mentális egészségre van hatással. Társas elszigeteltségről akkor beszélünk, ha valakinek kevés kapcsolata és társas interakciója van, míg a magány egy szubjektív érzés, az ember úgy érzi, hogy nem kapcsolódik megfelelően a környezetéhez. A nőknél a magány szorosabban kapcsolódik a mentális egészség romlásához, míg a férfiaknál a társas elszigeteltség mutat erősebb összefüggést a mentális egészség. A férfiaknál emellett nagyobb annak valószínűsége, hogy egyszerre tapasztalják meg a magányt és a társas elszigeteltséget. A nemek közötti különbségek egyik lehetséges magyarázata az, hogy a férfiak és a nők eltérő módon keresnek társas támogatást. A férfiak inkább a személyes jelenlétre és a gyakori társas kapcsolatokra támaszkodhatnak, míg a nők számára nagyobb jelentősége lehet az érzelmi támogatásnak.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
4: A mai napon Nagyváradon és a térségben 23 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, éjjel pedig 9 fok körüli értékeket mérhetünk. A napsütést felhők szűrhetik, de csapadék nem valószínű, a szél viszont helyenként megélénkülhet. Fronthatás ugyanakkor nem terheli a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. közlekedési információk.
4: Infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzinél út egy szakaszán is. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak a forgalmi sávuk elzárására. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet. Így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás 4-5 percig is eltart, úgyhogy sok türelmet az arra közlekedőknek, és ha tehetitek, akkor inkább kerüljetek. Illetve lezárták a Stefán Csemere sugár út Berzén és Szentul Ladislá utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefán Csemere sugár út és a Szentul Ladislá utca kereszteződésében. Emellett a Lakoros utcáról balra is ki lehet most fordulni a Stefán Csemere sugár útra. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: Itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában 2026. október 1-én csütörtökön kispénteken a Sláger Plusz utolsó órájához érkeztünk el. Természetesen ebben a 60 percben is várlak benneteket és állok a rendelkezésetekre. A mikrofonnál kísérjük Tomi. Még mindig vannak nálam fontos infók, helyi aktualitások és természetesen egy újabb téma, ami egyébként nagyon érdekes lesz, úgyhogy mindenképpen figyeljetek. Képzeljétek el, a jövőben olyan ruha készülhet, ami áramot termel. Hogy hogyan, az is kiderül hamarosan. Én pedig termelem nektek a legjobb zenéket, úgyhogy hangerő fel!
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Ismét közlekedünk itt a Sláger Plusz negyedik órájában, ugyanis az A3-as autópálya Berettyó Széplak és Bisztra Terebes közötti szakaszának több mint 4/5 elkészült, és várhatóan novemberben megnyílhat a forgalom előtt. Ez a 26,35 kilométeres rész csak nem teljesen elkészült, a pálya nagy részét már aszfalt borítja. Jelenleg az aszfalt csak a Berettyó Széplaki viadukt déli hídfőjének közelében, valamint a Porc Márkaszék térségében kialakított félcsomópont bekötésénél hiányzik. Hátra van még az olajkutak térségében az autópálya fölött átvezető felüljáró is, ám ez nem feltétele az autópálya megnyitásának, így várhatóan nem akadályozza majd a szakasz forgalomba helyezését. Ebben a hónapban megkezdődtek az új szakasz és a Berettyó Széplak, illetve Szilágy Nagyfalu közötti már forgalomba helyezett 13 kilométeres autópálya szakasz összekapcsolásának munkálatai is. Ahhoz azonban, hogy az A3-as folyamatosan elérje a magyar határt, még a Bisztra-Terebes és Bihar közötti 28,55 kilométeres szakaszt is be kell fejezni. Ezen a munkatelepen is jelentősen előre haladt a kivitelezés az elmúlt hónapokban. Ha a becslések beigazolódnak, és a Berettyó-Széplak Bisztra-Terebes szakaszt novemberben, a Bisztra-Terebes Bihar szakaszt pedig decemberben adják át, akkor megszakítás nélkül lehet majd autópályán közlekedni Szilágy Nagyfalutól a Bors 2 határátkelőig, onnan pedig tovább az M4-es magyarországi autópályán. Úgyhogy bízzunk a legjobbakban, én is jó utat kívánok nektek, ha éppen autóban hallgatjátok a Plusz FM-et, és a Sláger Plusz természetesen adom nektek az energiát jó zenékkel.

0: figyelem, figyelem, álláskeresők, fontos infót hozok nektek is. Állásbörzét rendeznek ugyanis október 14-én Nagyváradon, amelynek középpontjában a megújuló energia szektora áll. A rendezvényre álláskeresőket és friss diplomásokat, illetve végzősöket is várnak. A Green Energy Network elnevezésű eseményt a Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség, a nagyváradi Don Orione jótékonysági társaság, valamint a magyarországi Békés vármegyei kormányhivatal és a Békés vármegyei kereskedelmi és iparkamara közösen szervezi. Az állásbörzét az említett napon 9 és 17 óra között tartják a nagyváradi arénában. A szervezők célja, hogy egy helyen hozzák össze a munkaadókat, az álláskeresőket, a pályakezdőket, a szakmai képzéseket biztosító intézményeket és a közintézményeket. A résztvevők közvetlenül ismerkedhetnek meg az elérhető állás lehetőségekkel és a képzési lehetőségekkel. Kiemelt figyelmet kap a megújuló energia ágazata, amely a szervezők szerint folyamatosan fejlődik, és egyre több új szakmai lehetőséget kínál. A rendezvény helyszínén a munkáltatók számára kiállítói standokat alakítanak ki, ahol bemutathatják állásajánlataikat és tevékenységüket. A részvétel a munkáltatók és az érdeklődő szervezetek számára egyaránt ingyenes. A standok kialakításának, őrzésének és takarításának költségeit a szervezők biztosítják. A munkáltatók október 5-én hétfőn déli 12 óráig jelezhetik a részvételi szándékukat, további információ pedig a 0749 090 619-es számon kérhető. És mondom az álláskeresőknek, hogy mindez tehát október 14-én Nagyváradon az arénában, úgyhogy itt a jó lehetőség, ne hagyjátok ki, éljetek vele!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
2: Szupeko. Alacsony árak, rövid reklámok. Október 7-ig az 500 g-os Donká felszelektett őrölt kávéára 29,99 bani. Valamint a csont nélküli sertéslapocka kilója mindössze 14,90 bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta. Szupeko.
1: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
3: Gyere a Márkot Optikban, nagyváradi margitai vagy székelyhídi üzletünkbe, ahol ingyenes optometriai szemvizsgálattal vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálattal állunk rendelkezésedre. Új szemüveg vásárlása esetén 30% kedvezményt kapsz a szemüveg keretekre és minden típusú lencsére, amit Betestar kártyával akár 10 havi részletre is fizethetsz. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Lásd tisztán a világot!
4: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
5: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Kellemes csütörtököt, jó rádiózást nektek, pluszosok! Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok, és a Sláger Plusz negyedik órájában járunk. Készüljetek, hiszen nem sokára hozom majd a hírt azzal kapcsolatban, hogy olyan ruha készülhet a jövőben, ami áramot termel. És gondoljátok el, milyen praktikus lesz ez, csak simán sétálgatunk, és közben töltődik a telefonunk. Jövök a részletekkel, közben pedig töltelek benneteket a legjobb zenékkel.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz

Csütörtökön a Sláger Plusz negyedik órájában is izgi a téma, kérem szépen. Képzeljétek el, mi lenne, hogyha mondjuk a legközelebbi sétálásotok alkalmával simán fel tudnátok tölteni a telefonotokat, mondjuk a saját test hőmérsékletetekkel. Bár ez ma még science fictionnek hangzik, a textilipari fejlesztéseknek köszönhetően már egy karnyújtásnyira vagyunk tőle. A legújabb okos textil kutatások szerint olyan intelligens anyagok állnak fejlesztés alatt jelen pillanatban is, amelyek piezoelektromos szálak segítségével képesek a test mozgását, a súrlódást vagy a kibocsátott hőt közvetlenül elektromos energiává alakítani. A technológia legnagyobb előnye, hogy ezek a vezetőképes szálak teljesen észrevétlenül szőhetőek bele a megszokott pamut vagy szintetikus anyagok közé. Így a ruha megőrzi a kényelmét, a rugalmasságát, a szellőzését, miközben mikroszkopikus erőműként működik. A szakértők szerint a jövőben ezek a ruhák nem csak a mobilokat vagy az okos órákat tölthetik fel menet közben, de a beépített egészségügyi szenzorokat is árammal láthatják el, így hamarosan elfelejthetjük a lemerülő akkumulátorok miatti aggodalmat. Egészen futurisztikus, kérem szépen, simán sétálgatunk a városban, közben megtöltődik a telefonunk vagy éppen az okos óránk, és a ruha pedig küldi ugye az adatokat az eszközökre az egészségünkkel kapcsolatban. Egészen hihetetlen, de hát úgy látszik, hogy erre felé tart a jövő. Ezt hozza nekünk a technológia újítása. Hogy mikor, azt egyelőre sajnos nem lehet tudni. Én is jó egészséget kívánok nektek, hát én ilyen okos ruházat helyett inkább jó zenékkel készültem továbbra is itt a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Hát ennyi volt, kérem szépen. Itt a műszak vége csütörtökön, október 1-én, kispénteken. Remélem, hogy szuperül telt a mai napotok, ugye a hónap legelső napja. Én is mindent megtettem annak érdekében, hogy ez így legyen. Keserű Tomi voltam, vagyok és leszek. Mára letelt a műszak. Találkozunk holnap a valódi pénteken a szokott időben és helyen itt a Sláger Pluszban. További jó rádiózást kívánok nektek. Nem sokára indul egy újabb zenei óra, úgyhogy lesz mit hallgatni. Előtte megjönnek a legfrissebb hírek Petru Anitától, és én pedig búcsúzom ezzel a dallal, amit majd a hírek után hallhattok, úgyhogy hello mindenkinek, holnap találkozunk.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Egy nemrég megjelent elemzés szerint akad azért néhány munkakör, amely nélkülözhetetlen marad a mesterséges intelligencia korában is. Őszi takarítási kampányt szervez október 5-e és 30-a között Nagyvárad önkormányzata a Rervesz köztisztasági szolgáltatóval együttműködésben. A magyar diákoknak kevesebb, mint a fele képzeli el Romániában a jövőjét. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egy nemrég megjelent elemzés azt vizsgálja, mely hivatások maradnak nélkülözhetetlenek az automatizáció korában, és melyek állnak a legnagyobb átalakulás előtt a mesterséges intelligencia térhódítása miatt. A szakértők egybehangzó véleménye szerint azok a szakmák a legkevésbé veszélyeztetettek, amelyek összetett döntéshozatalt, közvetlen emberi felelősségvállalást és bizalmi kapcsolatot igényelnek. Ide tartozik mindenek előtt a pedagógus pálya, de hasonló a helyzet az egészségügyben is. A jogi szakmában a legnagyobb változásokra a pályakezdő ügyvédek és jogi asszisztensek számíthatnak, mivel a jogi elemzés egy része mesterséges intelligenciával is elvégezhető, ugyanakkor az emberi szakértelemre továbbra is szükség lesz a bonyolultabb ügyekben. A hagyományos kétkezi szakmák szintén jól ellenállnak az automatizációnak, hiszen minden munkaterület más és más kihívásokat és gyors helyszíni döntéseket igényel. Őszi takarítási kampányt szervez október 5-e és 30-a között Nagyvárad önkormányzata a Rervesz köztisztasági szolgáltatóval együttműködésben. A program keretében a nagyváradiak ingyenesen megszabadulhatnak az ősszel felgyülemlő növényi hulladéktól, a lehullott levelektől és a levágott ágaktól. A Rervesz munkatársai a közterületekről is összegyűjtik a faleveleket, ugyanakkor a lakók és a lakóközösségek is kitehetik az ingatlanok udvarán összegyűjtött zöld hulladékot a telek határa. A szolgáltató arra kéri a lakókat, hogy a leveleket átlátszó zsákokban helyezzék ki, így elkerül lehető, hogy a szél az úttestre vagy a járdára fújja azokat. Az ágakat lehetőleg vágják kisebb darabokra, és úgy kössék össze azokat, hogy ne jelentsenek veszélyt a járókelőkre. A magyar diákoknak kevesebb, mint a fele képzeli el Romániában a jövőjét. Többek közt ez derült ki a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége által kezdeményezett, jól vagy tényleg elnevezésű országos állapotfelmérésből. Arra a kérdésre, hogy mennyire érzik magukat kimerültnek a diákok, az elégedettségi mutatók rendkívül aggasztó képet festenek. A kitöltők több mint egyharmada a legmagasabb elégedetlenségi szinten jelezte a kimerültséget. Amikor a stressz közvetlen kiváltó okait keresték, a válaszadók 35%-a a tanárok túl magas vagy elavult elvárásait jelölte meg első helyen. Ugyanakkor pozitív jel, hogy a diákok több mint 60%-a meg tud nevezni legalább egy-két olyan tanárt, akiről elmondható, hogy valóban odafigyel a diákok lelki állapotára is.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. A Banca Transilvánia bemutatja az Orádia Festifolt. 4 színpad a város szívében. Látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon Asaf Avidan. Velük együtt Andra, Smiley, Mira, Poszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett. Lenyűgöző utcai előadások. Fénysóa a Sebeskörösön. Drónsó és tűzijáték. Orádia Festifol. Október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Orádia szervezi. További részletek az oradiafestival.ro oldalon.
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 1 literes 3,5%-os Zuzu integrált tej 6 lej 99 bani, a 2 literes Parla Hargitay buborékmentes ásványvíz 2 lej 49 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulú út 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Új fejezetéhez érkezett a bankközi referencia kamatláb körüli botrány, a versenytanács elküldte a megbírságolt bankoknak a döntés indoklását. Bihar megyében is elkezdődött a forgalmi felmérés. Ennek során a rendőrök és a felmérést végző szakemberek egyes járművezetőket megállítanak, és arra kíváncsiak, honnan indult és hová tart, valamint mi az utazás célja. Uniós szinten a 15 és 29 év közötti fiatalok 27%-a él túl zsúfolt lakásban. A legmagasabb arányokat Románia, Lettország és Bulgária regisztrálta. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM hírei. Halljátok. Új fejezetéhez érkezett a bankközi referencia kamatláb körüli botrány. A versenytanács elküldte a megbírságolt bankoknak a döntés indoklását. A pénzintézeteknek 30 napjuk van a döntés bírósági megtámadására. Mindez jelentős változásokat hozhat a bankközi piacon. Az űrzavar viszont sokáig velünk maradhat, mivel a biztosra vehető pereskedés várhatóan elnyúlik. Több év is eltelhet, amíg eldől, megkárosították-e az ügyfeleket, és ha igen, azok számíthatnak-e jóvátételre. A versenytanács még 2022 végén előre be nem jelentett ellenőrzéseket indított a bankoknál, hogy bizonyítékokat gyűjtsön a robor megállapításában résztvevő pénzintézetek esetleges összehangolt magatartására. Átvizsgálták a pénzintézetek vezetőinek és kereskedőinek számítógépeit és telefonjait, megnyitva az e-maileket, valamint a WhatsApp üzeneteket. Forgalmi felmérést végez a romániai országutakon és autópályákon az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társaság. Ennek során a rendőrök és a felmérést végző szakemberek egyes járművezetőket megállítanak, és elsősorban arra kíváncsiak, honnan indult és hová tart az adott jármű, valamint mi az utazás célja. Például munkavégzés, turizmus, hazautazás vagy szállítás. A vizsgálat által a hatóságok pontosabb képet szeretnének kapni a közúti forgalom alakulásáról és az utazási szokásokról. A felméréseket a statisztikai módszerekkel kijelölt útszakaszokon végzik, naponta 8 és 12, illetve 14 és 18 óra között. Az ütemterv szerint Bihar megyében október 7-én, október 21-én, október 28-án és november 4-én számíthatnak ilyen ellenőrzésekre az autósok. Uniós szinten a 15 és 29 év közötti fiatalok 27%-a él túl zsúfolt lakásban. A legmagasabb arányokat Románia, Lettország és Bulgária regisztrálta. Nálunk a fiatalok több mint 60%-a él ilyen körülmények között. Túl zsúfoltnak számít az a lakás, ahol három gyerek osztozik egy hálószobán, egy kamasz fiú és lány közös szobában alszik, vagy a szülők a nappaliban kénytelenek aludni. A romániai helyzet különös paradoxon, ahogy miközben itt a legszűkösebbek a lakások, európai szinten nálunk a legmagasabb a tulajdonosok aránya. Az Eurostat adatai szerint a romániai lakosság 94%-a él saját tulajdonú otthonban. A hazai túlzsúfoltság azzal is összefügg, hogy nálunk a fiatalok viszonylag későn hagyják el a szülői otthont.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvencei.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Ez a Plusz FM.
1: Sikerült az elmúlt héten vennem egy pár lakcipőt. Nem volt nagyon olcsó vétel, még féltem őt. Minden nap fényesre törlöm, próbálom a ruhámhoz. Úgy érzem, hogy nagyon jól megy a nadrághoz. Ó, táncoló fekete lakcipők,

0: itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet. Ezen a héten a La Cocos hipermarket kínálatában a negyed literes Figa üdítő 7 lej 99 bani, a 0,33 literes üveges Ursus sör 2 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. La Cocos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulú út 10A alatt.
1: A Banka Transilvánia bemutatja az Orelia Festivalt. 4 színpad a város szívében, látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon, Asaf Avidan, velük együtt Andra, Smiley, Mira, Boszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett, lenyűgöző utcai előadások, fényshow a Sebeskörösön, drónshow és tűzijáték. Orelia Festival, október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Oradea szervezi. További részletek az oradeafestival.ro oldalon.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Új fejezetéhez érkezett a bankközi referencia kamatláb körüli botrány. A versenytanács elküldte a megbírságolt bankoknak a döntés indoklását. Csökken a különbség a megyék között a vásárlóerő tekintetében, Bihar megye a középmezőnybe sodródott. Akár 6 évnyi egészséges életet is elvehet tőlünk a magány és a társas elszigeteltség. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Új fejezetéhez érkezett a bankközi referencia kamatláb körüli botrány. A versenytanács elküldte a megbírságolt bankoknak a döntés indoklását. A pénzintézeteknek 30 napjuk van a döntés bírósági megtámadására. Mindez jelentős változásokat hozhat a bankközi piacon, az űrzavar viszont sokáig velünk maradhat, mivel a biztosra vehető pereskedés várhatóan elnyúlik. Több év is eltelhet, amíg eldől, megkárosították-e az ügyfeleket, és ha igen, azok számíthatnak-e jóvátételre. A versenytanács még 2022 végén előre be nem jelentett ellenőrzéseket indított a bankoknál, hogy bizonyítékokat gyűjtsön a ROBOR megállapításában résztvevő pénzintézetek esetleges összehangolt magatartására. Átvizsgálták a pénzintézetek vezetőinek és kereskedőinek számítógépeit és telefonjait, megnyitva az e-maileket, valamint a WhatsApp üzeneteket. Egy évtizeddel ezelőtt a megyék felében legalább 20%-kal maradt el a vásárlóerő az országos átlagtól. A Nielsen IQ piackutató cég szerint tavaly már csak 3 megye, Botosan, Giurgiu és Vaslui tartozott ebbe a kategóriába. A vásárlóerő Bukarestben a legnagyobb. A fővárosi lakosoknak tavaly átlagban 22.676 euró állt rendelkezésükre különféle kiadások és megtakarítások céljára. Mindössze 2 olyan megye van, ahol a vásárlóerő 120%-kal nagyobb az országos értéknél, Kolozs és Temes megye. A 112%-os kategória már népesebb, ide Brassó, Szeben, Ilfov és némileg meglepő módon Hunyad tartozik. A 104%-os középkategóriába 10 megyét sorol a Nielsen IQ, köztük Marost, Bihart, Fehért és Aradot. A székelyföldi megyék a 96%-os kategóriába tartoznak. Akár 6 évnyi egészséges életet is elvehet tőlünk a magány és a társas elszigeteltség, derül ki egy több mint 270 ezer felnőtt adatait elemző kutatásból. A vizsgálat szerint a jelenség különösen a mentális egészségre van hatással. Társas elszigeteltségről akkor beszélünk, ha valakinek kevés kapcsolata és társas interakciója van, míg a magány egy szubjektív érzés, az ember úgy érzi, hogy nem kapcsolódik megfelelően a környezetéhez. A nőknél a magány szorosabban kapcsolódik a mentális egészség romlásához, míg a férfiaknál a társas elszigeteltség mutat erősebb összefüggést a mentális egészség. A férfiaknál emellett nagyobb annak valószínűsége, hogy egyszerre tapasztalják meg a magányt és a társas elszigeteltséget. A nemek közötti különbségek egyik lehetséges magyarázata az, hogy a férfiak és a nők eltérő módon keresnek társas támogatást. A férfiak inkább a személyes jelenlétre és a gyakori társas kapcsolatokra támaszkodhatnak, míg a nők számára nagyobb jelentősége lehet az érzelmi támogatásnak.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagyvár.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Plusz FM. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egy nemrég megjelent elemzés szerint akad azért néhány munkakör, amely nélkülözhetetlen marad a mesterséges intelligencia korában is. Őszi takarítási kampányt szervez október 5-e és 30-a között Nagyvárad önkormányzata a Rervesz köztisztasági szolgáltatóval együttműködésben. A magyar diákoknak kevesebb, mint a fele képzeli el Romániában a jövőjét. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egy nemrég megjelent elemzés azt vizsgálja, mely hivatások maradnak nélkülözhetetlenek az automatizáció korában, és melyek állnak a legnagyobb átalakulás előtt a mesterséges intelligencia térhódítása miatt. A szakértők egybehangzó véleménye szerint azok a szakmák a legkevésbé veszélyeztetettek, amelyek összetett döntéshozatalt, közvetlen emberi felelősségvállalást és bizalmi kapcsolatot igényelnek. Ide tartozik mindenek előtt a pedagógus pálya, de hasonló a helyzet az egészségügyben is. A jogi szakmában a legnagyobb változásokra a pályakezdő ügyvédek és jogi asszisztensek számíthatnak, mivel a jogi elemzés egy része mesterséges intelligenciával is elvégezhető, ugyanakkor az emberi szakértelemre továbbra is szükség lesz a bonyolultabb ügyekben. A hagyományos kétkezi szakmák szintén jól ellenállnak az automatizációnak, hiszen minden munkaterület más és más kihívásokat és gyors helyszíni döntéseket igényel. Őszi takarítási kampányt szervez október 5-e és 30-a között Nagyvárad önkormányzata a Rervesz köztisztasági szolgáltatóval együttműködésben. A program keretében a nagyváradiak ingyenesen megszabadulhatnak az ősszel felgyülemlő növényi hulladéktól, a lehullott levelektől és a levágott ágaktól. A Rervesz munkatársai a közterületekről is összegyűjtik a faleveleket, ugyanakkor a lakók és a lakóközösségek is kitehetik az ingatlanok udvarán összegyűjtött zöld hulladékot a telek határa. A szolgáltató arra kéri a lakókat, hogy a leveleket átlátszó zsákokban helyezzék ki, így elkerül lehető, hogy a szél az úttestre vagy a járdára fújja azokat. Az ágakat lehetőleg vágják kisebb darabokra, és úgy kössék össze azokat, hogy ne jelentsenek veszélyt a járókelőkre. A magyar diákoknak kevesebb, mint a fele képzeli el Romániában a jövőjét. Többek közt ez derült ki a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége által kezdeményezett, jól vagy tényleg elnevezésű országos állapot felmérésből. Arra a kérdésre, hogy mennyire érzik magukat kimerültnek a diákok, az elégedettségi mutatók rendkívül aggasztó képet festenek. A kitöltők több mint egyharmada a legmagasabb elégedetlenségi szinten jelezte a kimerültséget. Amikor a stressz közvetlen kiváltó okait keresték, a válaszadók 35%-a a tanárok túl magas vagy elavult elvárásait jelölte meg első helyen. Ugyanakkor pozitív jel, hogy a diákok több mint 60%-a meg tud nevezni legalább egy-két olyan tanárt, akiről elmondható, hogy valóban odafigyel a diákok lelki állapotára is.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Új fejezetéhez érkezett a bankközi referencia kamatláb körüli botrány, a versenytanács elküldte a megbírságolt bankoknak a döntés indoklását. Bihar megyében is elkezdődött a forgalmi felmérés. Ennek során a rendőrök és a felmérést végző szakemberek egyes járművezetőket megállítanak, és arra kíváncsiak, honnan indult és hová tart, valamint mi az utazás célja. Uniós szinten a 15 és 29 év közötti fiatalok 27%-a él túl zsúfolt lakásban. A legmagasabb arányokat Románia, Lettország és Bulgária regisztrálta. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híre. Itt halljátok. Új fejezetéhez érkezett a bankközi referencia kamatláb körüli botrány. A versenytanács elküldte a megbírságolt bankoknak a döntés indoklását. A pénzintézeteknek 30 napjuk van a döntés bírósági megtámadására. Mindez jelentős változásokat hozhat a bankközi piacon, az űrzavar viszont sokáig velünk maradhat, mivel a biztosra vehető pereskedés várhatóan elnyúlik. Több év is eltelhet, amíg eldől, megkárosították-e az ügyfeleket, és ha igen, azok számíthatnak-e jóvátételre. A versenytanács még 2022 végén előre be nem jelentett ellenőrzéseket indított a bankoknál, hogy bizonyítékokat gyűjtsön a robor megállapításában résztvevő pénzintézetek esetleges összehangolt magatartására. Átvizsgálták a pénzintézetek vezetőinek és kereskedőinek számítógépeit és telefonjait, megnyitva az e-maileket, valamint a WhatsApp üzeneteket. Forgalmi felmérést végez a romániai országutakon és autópályákon az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társaság. Ennek során a rendőrök és a felmérést végző szakemberek egyes járművezetőket megállítanak, és elsősorban arra kíváncsiak, honnan indult és hová tart az adott jármű, valamint mi az utazás célja. Például munkavégzés, turizmus, hazautazás vagy szállítás. A vizsgálat által a hatóságok pontosabb képet szeretnének kapni a közúti forgalom alakulásáról és az utazási szokásokról. A felméréseket a statisztikai módszerekkel kijelölt útszakaszokon végzik, naponta 8 és 12, illetve 14 és 18 óra között. Az ütemterv szerint Bihar megyében október 7-én, október 21-én, október 28-án és november 4-én számíthatnak ilyen ellenőrzésekre az autósok. Uniós szinten a 15 és 29 év közötti fiatalok 27%-a él túl zsúfolt lakásban. A legmagasabb arányokat Románia, Lettország és Bulgária regisztrálta. Nálunk a fiatalok több mint 60%-a él ilyen körülmények között. Túl zsúfoltnak számít az a lakás, ahol három gyerek osztozik egy hálószobán, egy kamasz fiú és lány közös szobában alszik, vagy a szülők a nappaliban kénytelenek aludni. A romániai helyzet különös paradoxon, ahogy miközben itt a legszűkösebbek a lakások, európai szinten nálunk a legmagasabb a tulajdonosok aránya. Az Eurostat adatai szerint a romániai lakosság 94%-a él saját tulajdonú otthonban. A hazai túlzsúfoltság azzal is összefügg, hogy nálunk a fiatalok viszonylag későn hagyják el a szülői otthont.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a Mi Rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvencei.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Új fejezetéhez érkezett a bankközi referencia kamatláb körüli botrány, a versenytanács elküldte a megbírságolt bankoknak a döntés indoklását. Csökken a különbség a megyék között a vásárlóerő tekintetében, Bihar megye a középmezőnybe sodródott. Akár 6 évnyi egészséges életet is elvehet tőlünk a magány és a társas elszigeteltség. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Új fejezetéhez érkezett a bankközi referencia kamatláb körüli botrány, a versenytanács elküldte a megbírságolt bankoknak a döntés indoklását. A pénzintézeteknek 30 napjuk van a döntés bírósági megtámadására. Mindez jelentős változásokat hozhat a bankközi piacon, az űrzavar viszont sokáig velünk maradhat, mivel a biztosra vehető pereskedés várhatóan elnyúlik. Több év is eltelhet, amíg eldől, megkárosították-e az ügyfeleket, és ha igen, azok számíthatnak-e jóvátételre. A versenytanács még 2022 végén előre be nem jelentett ellenőrzéseket indított a bankoknál, hogy bizonyítékokat gyűjtsön a robor megállapításában résztvevő pénzintézetek esetleges összehangolt magatartására. Átvizsgálták a pénzintézetek vezetőinek és kereskedőinek számítógépeit és telefonjait, megnyitva az e-maileket, valamint a WhatsApp üzeneteket. Egy évtizeddel ezelőtt a megyék felében legalább 20%-kal maradt el a vásárlóerő az országos átlagtól. A Nielsen IQ piackutató cég szerint tavaly már csak 3 megye, Botosan, Giurgiu és Vaslui tartozott ebbe a kategóriába. A vásárlóerő Bukarestben a legnagyobb. A fővárosi lakosoknak tavaly átlagban 22.676 euró állt rendelkezésükre különféle kiadások és megtakarítások céljára. Mindössze 2 olyan megye van, ahol a vásárlóerő 120%-kal nagyobb az országos értéknél, Kolozs és Temes megye. A 112%-os kategória már népesebb, ide Brassó, Szeben, Ilfov és némileg meglepő módon Hunyad tartozik. A 104%-os középkategóriába 10 megyét sorol a Nielsen IQ, köztük Marost, Bihart, Fehért és Aradot. A székelyföldi megyék a 96%-os kategóriába tartoznak. Akár 6 évnyi egészséges életet is elvehet tőlünk a magány és a társas elszigeteltség, derül ki egy több mint 270 ezer felnőtt adatait elemző kutatásból. A vizsgálat szerint a jelenség különösen a mentális egészségre van hatással. Társas elszigeteltségről akkor beszélünk, ha valakinek kevés kapcsolata és társas interakciója van, míg a magány egy szubjektív érzés, az ember úgy érzi, hogy nem kapcsolódik megfelelően a környezetéhez. A nőknél a magány szorosabban kapcsolódik a mentális egészség romlásához, míg a férfiaknál a társas elszigeteltség mutat erősebb összefüggést a mentális egészség. A férfiaknál emellett nagyobb annak valószínűsége, hogy egyszerre tapasztalják meg a magányt és a társas elszigeteltséget. A nemek közötti különbségek egyik lehetséges magyarázata az, hogy a férfiak és a nők eltérő módon keresnek társas támogatást. A férfiak inkább a személyes jelenlétre és a gyakori társas kapcsolatokra támaszkodhatnak, míg a nők számára nagyobb jelentősége lehet az érzelmi támogatásnak.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Minden álmás, könnyen elfelejthető. Nem voltam még igazán boldog, ennyire jól nem mentek a dolgok, lehetek. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egy nemrég megjelent elemzés szerint akad azért néhány munkakör, amely nélkülözhetetlen marad a mesterséges intelligencia korában is. Őszi takarítási kampányt szervez október 5-e és 30-a között Nagyvárad önkormányzata a Rervesz köztisztasági szolgáltatóval együttműködésben. A magyar diákoknak kevesebb, mint a fele képzeli el Romániában a jövőjét. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egy nemrég megjelent elemzés azt vizsgálja, mely hivatások maradnak nélkülözhetetlenek az automatizáció korában, és melyek állnak a legnagyobb átalakulás előtt a mesterséges intelligencia térhódítása miatt. A szakértők egybehangzó véleménye szerint azok a szakmák a legkevésbé veszélyeztetettek, amelyek összetett döntéshozatalt, közvetlen emberi felelősségvállalást és bizalmi kapcsolatot igényelnek. Ide tartozik mindenek előtt a pedagógus pálya, de hasonló a helyzet az egészségügyben is. A jogi szakmában a legnagyobb változásokra a pályakezdő ügyvédek és jogi asszisztensek számíthatnak, mivel a jogi elemzés egy része mesterséges intelligenciával is elvégezhető, ugyanakkor az emberi szakértelemre továbbra is szükség lesz a bonyolultabb ügyekben. A hagyományos kétkezi szakmák szintén jól ellenállnak az automatizációnak, hiszen minden munkaterület más és más kihívásokat és gyors helyszíni döntéseket igényel. Őszi takarítási kampányt szervez október 5-e és 30-a között Nagyvárad önkormányzata a Rervesz köztisztasági szolgáltatóval együttműködésben. A program keretében a nagyváradiak ingyenesen megszabadulhatnak az ősszel felgyülemlő növényi hulladéktól, a lehullott levelektől és a levágott ágaktól. A Rervesz munkatársai a közterületekről is összegyűjtik a faleveleket, ugyanakkor a lakók és a lakóközösségek is kitehetik az ingatlanok udvarán összegyűjtött zöld hulladékot a telek határa. A szolgáltató arra kéri a lakókat, hogy a leveleket átlátszó zsákokban helyezzék ki, így elkerülhető, hogy a szél az úttestre vagy a járdára fújja azokat. Az ágakat lehetőleg vágják kisebb darabokra, és úgy kössék össze azokat, hogy ne jelentsenek veszélyt a járókelőkre. A magyar diákoknak kevesebb, mint a fele képzeli el Romániában a jövőjét. Többek közt ez derült ki a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége által kezdeményezett, jól vagy tényleg elnevezésű országos állapotfelmérésből. Arra a kérdésre, hogy mennyire érzik magukat kimerültnek a diákok, az elégedettségi mutatók rendkívül aggasztó képet festenek. A kitöltők több mint egyharmada a legmagasabb elégedetlenségi szinten jelezte a kimerültséget. Amikor a stressz közvetlen kiváltó okait keresték, a válaszadók 35%-a a tanárok túl magas vagy elavult elvárásait jelölte meg első helyen. Ugyanakkor pozitív jel, hogy a diákok több mint 60%-a meg tud nevezni legalább egy-két olyan tanárt, akiről elmondható, hogy valóban odafigyel a diákok lelki állapotára is.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Új fejezetéhez érkezett a bankközi referencia kamatláb körüli botrány, a versenytanács elküldte a megbírságolt bankoknak a döntés indoklását. Pihar megyében is elkezdődött a forgalmi felmérés. Ennek során a rendőrök és a felmérést végző szakemberek egyes járművezetőket megállítanak, és arra kíváncsiak, honnan indult és hová tart, valamint mi az utazás célja. Uniós szinten a 15 és 29 év közötti fiatalok 27%-a él túl zsúfolt lakásban. A legmagasabb arányokat Románia, Lettország és Bulgária regisztrálta. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM hírei. Halljátok. Új fejezetéhez érkezett a bankközi referencia kamatláb körüli botrány. A versenytanács elküldte a megbírságolt bankoknak a döntés indoklását. A pénzintézeteknek 30 napjuk van a döntés bírósági megtámadására. Mindez jelentős változásokat hozhat a bankközi piacon, az űrzavar viszont sokáig velünk maradhat, mivel a biztosra vehető pereskedés várhatóan elnyúlik. Több év is eltelhet, amíg eldől, megkárosították-e az ügyfeleket, és ha igen, azok számíthatnak-e jóvátételre. A versenytanács még 2022 végén előre be nem jelentett ellenőrzéseket indított a bankoknál, hogy bizonyítékokat gyűjtsön a ROBOR megállapításában résztvevő pénzintézetek esetleges összehangolt magatartására. Átvizsgálták a pénzintézetek vezetőinek és kereskedőinek számítógépeit és telefonjait, megnyitva az e-maileket, valamint a WhatsApp üzeneteket. Forgalmi felmérést végez a romániai országutakon és autópályákon az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társaság. Ennek során a rendőrök és a felmérést végző szakemberek egyes járművezetőket megállítanak, és elsősorban arra kíváncsiak, honnan indult és hová tart az adott jármű, valamint mi az utazás célja. Például munkavégzés, turizmus, hazautazás vagy szállítás. A vizsgálat által a hatóságok pontosabb képet szeretnének kapni a közúti forgalom alakulásáról és az utazási szokásokról. A felméréseket a statisztikai módszerekkel kijelölt útszakaszokon végzik, naponta 8 és 12, illetve 14 és 18 óra között. Az ütemterv szerint Bihar megyében október 7-én, október 21-én, október 28-án és november 4-én számíthatnak ilyen ellenőrzésekre az autósok. Uniós szinten a 15 és 29 év közötti fiatalok 27%-a él túl zsúfolt lakásban. A legmagasabb arányokat Románia, Lettország és Bulgária regisztrálta. Nálunk a fiatalok több mint 60%-a él ilyen körülmények között. Túl zsúfoltnak számít az a lakás, ahol három gyerek osztozik egy hálószobán, egy kamasz fiú és lány közös szobában alszik, vagy a szülők a nappaliban kénytelenek aludni. A romániai helyzet különös paradoxon, hogy miközben itt a legszűkösebbek a lakások, európai szinten nálunk a legmagasabb a tulajdonosok aránya. Az Eurostat adatai szerint a romániai lakosság 94%-a él saját tulajdonú otthonban. A hazai túlzsúfoltság azzal is összefügg, hogy nálunk a fiatalok viszonylag későn hagyják el a szülői otthont.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvencei.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.